0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Ha ön kedveli az exjus slágereket, akkor
0: álljon meg egy dalra
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.

0: Bond. James Bond. A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Szabadkai Magyar Rádió, a retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a retro slágerek tovább élnek.

0: them. Never ujjel.
1: A régi idők slágerei.
2: A 70-es évek kedvencei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus slágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

Where is your heart?

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai
1: Magyar Rádióban. Most szóljanak!
0: Itt, a 107,1-en
1: és a világhálón
0: SM.

0: ASMR.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Ki ez, nem ő?
3: Ki?
2: Tudod, a srác az Animal Kenny-ből.
3: Tényleg, ugye te vagy a Kuka MC?
4: Igen.
2: Jó, reppelj már nekünk valami.
4: Jaj, ne már, húzni jöttem.
3: De, reppelj bármi.
4: De mi?
2: Tök mindegy, ami az eszedbe jut.
3: Na.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: a cifrileket, tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak. Munka közben,
8: SMR.
7: Munka után,
8: SMR.
7: Itt csak retrós láger megy.
8: 107,1.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Ébredjen velünk. Szabadkai Magyar Rádió.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene minden.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.
2: Álláshirdetés.
3: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
4: Nyolc óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Jó reggelt kívánok! Mikrofonnál Vágó Kriszta, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik szerepelnek a részvényeső alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A nyugat-bácskai körzetbe látogatott Alekszandr Vučić. A szerb elnök nemrégiben megvalósult és jelenleg is zajló beruházásokat tekintette meg a térségben. Emellett a közelgő választásokról és a fizetésemelésekről is szót ejtett a jelenlegi elnök, aki az októberi parlamenti választáson már a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. És ismét fellángolt a tűz a delibláti homokpusztán. Az erős széllökések miatt a lángok újra terjedni kezdtek, miközben az információk szerint a talaj alatt továbbra is számos izzó góc maradt. A helyszínt terepjárós járőrök és videó megfigyelő rendszer segítségével folyamatosan ellenőrzik. A tűzoltók azonban beavatkoznak, amint újabb föld alatti tűzfészket észlelnek. Az oltásban ismét részt vesz az orosz Iusin repülőgép, helikoptereket egyelőre nem vetnek be. Naponta akár 150 föld alatti gócot is észlelnek, amelyek bármikor újra a felszínre törhetnek. A szakemberek szerint a teljes eloltásukhoz több napon át tartó esőzésre lenne szükség. És akkor nézzük, hogy milyen időre kell számítani a mai napon. Egy kicsit búcsút inthetünk a 30 fok feletti csúcsértékeknek. Ma 28-27 fok körüli értékek várhatóak.
1: Aktuális.
4: Aktuális. Érdekes.
7: Érdekes.
4: Hallgasson bennünket
1: a Régió Rádió hullámain is.
7: A Régió Rádió hullámain is.
0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.

Halló, halló, szép jó reggelt kívánok mindenkinek itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszönti önöket még pedig fő és felelős szerkesztőnk Dédics Szuzanna, mai adásvezető technikusunk Farkas Ervin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Hát nagyon sok jó témával készülök önöknek a mai napra. Rögtön nézzük meg, hogy hány fokot mérhetünk. Reggel nagyon hűvös volt, amikor indultam Kanizsáról 6.45 tájékából, akkor 12 fokot, csípős volt a reggel, ha szabad így fogalmaznom, de per pillanat Szabadkán már 15 fokot mérhetünk, és aki nézek így a negyedik emeleten az ablakon, akkor láthatom, hogy szikrázóan süt a nap. Hát bőven lesz részünk napsütésben, a csúcsérték 27-28 fok körül alakul, majd amikor megyek haza, azért már jó meleg lesz. Na de nézzük, hogy kik is ünnepelnek a mai napon, mégpedig a begóniák, a lélek, a márkusok és a menyhértek. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik a mai napra, illetve ami még egy fontos információ, nyugodtan írhatnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, 066-36-36-33-es SMS számuk, és itt ragadom meg az alkalmat, hiszen ma még nyereményjátékkal is várom önöket, mégpedig színház kedvelők figyelmébe ajánlom, egy nagyon jó előadást lehet megnézni a Kosztolányi Dezső Színházban, mégpedig egy páros belépőt lehet elvinni tőlünk szeptember 9-ére két nap múlvára, a Köpönyek című előadást tudják megnézni, tényleg egy nagyszerű előadásról beszélünk, de majd bővebben minden 10 óra után indítom a játékot, és akkor bővebben is beszélni fogok az előadásról, eddig ízelítőben legyen ennyi elég. És nézzük, hogy mivel készülök mégpedig első helyezést értek el kollégáink az idei 12. Kulturális Filmek Fesztiválján. Mecserik Anita, Masa, Attila és Szalai Adriánnal készítettem egy beszélgetést. Ezt hallhatják majd itt nálunk. Hallhatnak a kukorica állapotáról is, illetve a Pásztor István Alapítvány támogatottjáról is. Ezen kívül küzdőtér is lesz a mai napon, ha már hétfő, akkor sport Tóth Tibivel, a szabadkai Priboy István 3 érmet nyert Somorján a veterán úszó Európa bajnokságon. Ismerik már jól a kedves hallgatók Priboy István, vele készült egy beszélgetést, ezt hallhatják, illetve beszélgetés a 84. életévét szeptember végén betöltő egykori testnevelő tanárral, ugye, ahogy említettem, majd hétvégén tartották meg Magyar Kanizsán az írótábort, mégpedig kolléganőnk Lenner Tímea járt a helyszínen, ezen kívül még beszéljünk rólával is, szolgálunk a mai napon, hát nagyon tartalmasnak nézzünk elébe. Tartsanak velünk itt a 107,1-en.

kisgyerek megszületik, mert a kisgyerek egyszer felnő, s talán sikerül, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barátokat.

8 óra múlt 16 perccel, és Cserháti Zsuzsát hallhatták, és az Édes Kisfiam című zeneszámot. Ezután pedig Cliff Richard, hiszen tudják, a legjobb retro zenék itt a 107,1-en. Már is programmal jövök, mégpedig Zenta város ünnepével, tehát Zenta ünnepel. Szeptember 4-től, tehát már elkezdődtek színes programok, várják az érdeklődőket. Zenta város napi alkalmából a főbb események és nagyszínpadi fellépők pedig szeptember 10 és 12 között érkeznek. Hát nézzük akkor, mégpedig 11-én pénteken, ez most hétvégén lesz majd, mégpedig Népkert, Sóti Júli és a Színszikász koncert, Amadeus Band koncert, Márko Zsigmánovic koncert és DJ is lesz majd. Szeptember 12 szombat, szintén Népkert, zene DJ-vel, Tiszakötő Gyermekfesztivál, Ladány Mene 27 koncert, Párnográszt koncert és tűzi játék is lesz, majd DJ Csongor. Tehát nagyon-nagyon sok jó programmal készülnek Zentára, ha tehetek, akkor látogassanak el. Bővebb info, illetve ilyen szempontból a programokat megnézhetik a pannonrtv.com-on, és még szemezgethetnek nem csak Zenta városnapi alkalmából, tehát azokból a programokból, hanem egyéb más programokból is. Ahogy mondtam, Cliff Richard is jön majd, előtte pedig Kylie Minogue.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: És akkor már is megnézzük, hogy mi mennyibe kerül a mai napon, mégpedig szeptember 7-én. Milyen fura kimondani, hogy már szeptember 7-e van. Na de nézzük a mai árfolyamokat. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 magyar forint a mai napon 32 dinár 37 parába kerül, 1 svájci frankára 124 dinár 68 para, 1 angol font 136 dinár 54 parába kerül, és 1 amerikai dollár pedig 101 dinárban. Már is megyünk tovább Zorán és Számíthatsz rám című zeneszámmal.

0: Reklám következik.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.
3: Amiről a hírek szólnak,
4: amiről ön is beszél.
3: Tájékoztatás.
4: Az alap, ami összeköt minket.
3: Itt, a 107,1-en.

8 óra múlt pontosan 40 perccel. KFT siker, pénz és csillogás, ez szólt itt nálunk a 107,1-en. Most pedig a Magyar Szóba kukkantunk bele, tudják, szeptember 7-re, hétfőre szól. Na, nézzük is akkor, mit találhatunk benne. Címoldalról Vucic lesz az SHP miniszterelnök jelöltje. Az államelnök a kormány teljes átalakítását tűzte ki célul. Na, erről is lehet olvasni bővebben a 4. oldalon. Vagy akár arról, hogy Szent Rozália erekéje Temerinbe érkezett. A védőszent csont erekéjét a palermói érsek ajándékaként kapta meg a temerini katolikus közösség. Már is megyünk tovább, erőt sugárzó szüreti napok Bácskosút falván. Nézzük, milyen címekkel találkozhatunk még, mégpedig beruházások, ígéretek, szeptember 11-én tudjuk meg a nyugdíj és fizetés emelés mértékét, 4. oldalon lehet olvasni, illetve arról is, hogy az állam gazdaságfejlesztési pályázatai várják a jelentkezőket, hosszabb határidők, egy ilyen címmel is találkozhatnak, vagy akár egy olyannal, hogy Balázs Attilái a Vándorkulcs, 5. oldal, véget ért a 74. kanizsai írótábor, vagy ünneplőbe öltözött Zenta, erről is lehet olvasni. Ha tovább megyünk, akkor természetesen a sportvilágot is felkutathatjuk. Bezdáni, zentai és magyar kanizsai érmek tömkelege, erről is tudnak olvasni. Tényleg lapozgatok a Magyar Szóban, ahogy hallhatták, vagy a Bajsa fellépett a 2. helyre, hazai labdarúgás, javított az Adoriani Tisza és a Zenta is, sakrovat vagy bajnok feltámadása, illetve egy asztalnál határok nélkül asztali teniszről is lehet olvasni, illetve műsorújságot is megtalálhatják, illetve hogy a rádióban is mi minden lesz majd, úgyhogy érdemes megvásárolni a Magyar Szót, itt lenni velünk, és természetesen a jó zenék társaságában egy kis kávé, te, aki tehetünk természetesen, aki nem, annak viszont jó munkát kívánunk!

0: ajánló következik.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovic rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Jó reggelt kívánok! Mikrofonnál Vágó Kriszta, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik szerepelnek a részvényes alap nyilvántartásában. Színés a máli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A nyugat-bácskai körzetben látogatott Alekszandr Vučić. A szerb elnök nemrégiben megvalósult és jelenleg is zajló beruházásokat tekintette meg a térségben. Emellett a közelgő választásokról és a fizetésemelésekről is szót ejtett a jelenlegi elnök, aki az októberi parlamenti választáson már a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. És ismét fellángolt a tűz a Deliblati homokpusztán. Az erős széllökések miatt a lángok újra terjedni kezdtek, miközben az információk szerint a talaj alatt továbbra is számos izzó góc maradt. A helyszínt terepjárós járőrök és videó megfigyelő rendszer segítségével folyamatosan ellenőrzik. A tűzoltók azonban beavatkoznak, amint újabb föld alatti tűzfészket észlelnek. Az oltásban ismét részt vesz az orosz Iusin repülőgép, helikoptereket egyelőre nem vett. Be. Naponta akár 150 föld alatti gócot is észlelnek, amelyek bármikor újra a felszínre törhetnek. A szakemberek szerint a teljes eloltásukhoz több napon át tartó esőzésre lenne szükség. És akkor nézzük, hogy milyen időre kell számítani a mai napon. Egy kicsit búcsút inthetünk a 30 fok feletti csúcsértékeknek. Ma 28-27 fok körüli értékek várhatóak.
0: Hírműsorok óránként.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

9 óra múlt 13 perccel mai Mozaik című műsorunk következő órájába értünk Samantha Fox és a Touch Me Soul-t, ezután pedig Your The Voice, itt a 107,1-en, illetve Aucsilla is itt lesz velünk a 8-tól fél 6-ig, és a Friderika is fogda kezdem. Ezen kívül Ember Márk és a Hiányzó, tényleg csúdi. Your The Voice, itt a 107,1-en, illetve Aucsilla is itt lesz velünk a 8-tól

napos, illetve szeles időre kell készülni. Na de, hogy mivel is várom önöket ebben az órában, nem mással, mint azzal, hogy kollégáink Mecserik Anita, Szalai Adrián és Masa Attila első helyezést értek el a 12. Kulturális Filmek Fesztiválján. Erről is szólunk ebben az órában, illetve a kukorica állapotáról, tehát egy kis mezőgazdaság is. Addig is szóljon You're the Voice, mégpedig itt a 107,1-en.

0: Műsorunk folytatásában pedig stúdió vendégeket köszönhetek, mégpedig a 12. Kulturális Filmek Fesztiváljának győztes csapatát, mégpedig a kollégáimat, Mecserik Anitát, Szalai Adriánt és Mas Attilát. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Első díjat hoztatok haza erről a rangos fesztiválról. Egy mondattal szeretném kezdeni, hiszen készültem, megnéztem a filmet, szerintem zseniális lehet. Ez az én szubjektív véleményem. Fel kell nevelnem a gyerekeimet, helyt kell állnom, mondja Zsoldos Oláh Mónika a kisfilmben. Először kezdjük, ez egy nagyon jellegzetes mondat, ez is a címe magának a kisfilmnek, hogy helyt kell állnom, gondolom innen vetted. Hogyan jött az ötlet, hogy mutassuk be Zsoldos Oláh Mónikát, aki szinte egy gazdaságot vezet?
2: Így van. Azt kell tudni előzményként, hogy mi egy jó hosszú interjút felvettünk Mónikával, tehát úgy kezdődött az egész forgatás, hogy leültünk az udvarában és beszélgettünk. És hát aztán abból elég nehézkes volt a vágás, mert ugye 4 percre, sőt kevesebb, mint 4 percre össze kellett vágni ezt az interjút, úgyhogy úgymond lélegezzen is az egész film.
0: Most csak elmondom a hallgatóknak, itt közben Masa mosolyog, igen.
2: Hát igen, vele éltem meg ezt a vágást, és elég nehéz volt.
3: Nem volt, én is 3 etapban dolgoztunk.
2: Igen, igen. Tehát sikerült valamilyen módon szűkítgetni folyamatosan, írja, a napokkal, a hetek múlásával, és ahogy vágtuk a filmet, igazából egy ilyen nyitott dolog volt, hogy akkor mivel kezdjünk, mert nekem volt egy terv a fejembe, aztán az még 3-szor átfordult, és aztán, ahogy én hallgattam a Mónikának a mondatait, valahogy ez a rész fogott meg leginkább. Ez ütött úgy szíven, hogy ott majdnem elsírtam magam. Sőt, én volt, hogy könnyeztem a vágás
0: közben.
2: Most
0: el kell, hogy mondjam őszintén, amikor néztem a kisfilmet, megkönnyeztem a kisfilmet, tehát nagyon megható a kisfilm, de ahhoz kellett Adrián is a gyönyörű képeivel. Adrián.
1: Köszönöm a dicséretet.
0: Tehát, hogy ha csak hallgatom és nem is nézem, illetve ahogy nézem a képeket, tehát annyira visz magával a történet, ahogy ott a tehenek, a borjak megjelennek, ahogy eteti őket, stb. És ez alatt ugye megy a szöveg. Hát hogyan készültek ezek a képek?
1: Hát ahogy Anita is mondta, hogy először egy hosszabb interjút vettünk fel, és ez az interjú közben ugye figyelet, hogy miről beszél az alanyat, és közben így ráhangolott az egészre. Tehát, hogy amiről beszél, arra is odafigyelsz, meg úgy nem tudom pontosan megmagyarázni, ez ilyen ösztönösen jön, hogy ráhangolódsz az egészre, és adja magát a kép.
2: Adriánnak egyébként nagyon jó érzéke van mindehhez, és ezt az is bizonyítja, hogy külön díjat is nyert, mert hogy a képi világért kapott egy külön elismerést, úgyhogy szerintem abszolút megérdem, és nagyon ráérez.
0: Mi volt az érzésem, amikor néztem? Hogyha csak a szöveget hallgatom, akkor is el tudom képzelni, és ha nem hallgatom a szöveget, és nézem a képet, akkor is el tudom képzelni, hogy miről van szó. Tehát szerintem egy zseniális munka volt, amit Adrián is csinált, illetve Masa, akiről már ugye beszéltünk, hogy hát azért nem volt egyszerű összevágni ezt.
3: Nem, mert ugye mondanánk azt, hogy mi képekkel írunk. Tehát Adrián felveszi, ugye vágó összerakja, tehát hogyha...
0: De csak jó képekkel tudunk így jól dolgozni.
3: Igen, ebben az esetben könnyű dolgom volt.
1: Köszönöm. Én mondom, hogy köszönöm.
0: Adriának ennyi a szövege ma.
3: Ugye, úgy lettünk tanítva, hogyha lenémítjük az anyagot, és úgy nézzük meg, és el tudja mondani a kép a történést, akkor jól van megalkotva az alkotás, de ebben az esetben meg viszi az egész egyben a történet, úgyhogy jó volt. Ahogy említettem, az előtt több etapban dolgoztunk, mert Anitával csináltunk szünetnapokat, hogy pihenjen az anyag, hogy tudjon dolgozni, és itt nagyon meg kell említsem a nézőket, illetve a követőinket, illetve a lájkolóinkat, mert az volt az első rosta. És nagyon sok lájkot, nézettséget kaptunk, így tudtunk bejutni az előzsűrizésbe, és így jutottunk a zsűri elé. Úgyhogy ez nagyon fontos volt, hogy köszönjük szépen.
0: Nem először dolgoztok együtt, most itt Adriánra gondolok, Attilára és Anitára. Gondolom, egy olyan csapatról van szó, egy kis kulisszatitkot áruljunk el a kedves hallgatóknak, akik fél mondatokból ismerik, vagy tudják a másiknak a gondolatát. Ti viszont már nagyon régóta, két fiú nagyon régóta együtt dolgozik itt a Pannon RTV-ben.
3: A részemről könnyű azért, mert tényleg az van, hogy igyekszek ráhangolódni azokra a témára, mert mink is ugye, Anitáik is először a terepen a hosszú beszélgetést vették fel, és utána képezett a vágó, vagyis az Adrián. Ugye nekik is először a hosszú anyagokból rövidítettünk le, tehát volt fogalmam az egész, sajnos terepen nem tudtam ott lenni a beosztásom miatt, de nagyon szerettem volna. Így akkor sokkal könnyebben tudunk alkotni. Úgyhogy ebből szempontból tényleg jó az összhang.
0: Most ugye Adriánhoz fordulok, most remélem többet mondasz, mint a köszönöm. Na már most első díjat nyertetek, plusz még kaptál külön díjat. Ez számodra a te mostani életciklusodban hol helyezkedik el, mit jelent neked ez a díj? Hova visz?
1: Hát, hogy hova visz, azt nem tudom, de nagyon meglepődtem a díjon, tehát nem számítottam rá. Tudod, úgy történt az egész, hogy bejött a díjátadó, mondták a neveket, a díjakat, és akkor egyszer csak meghallottam a nevem, hogy operatőri díjat kaptam. Én közben forgattam, úgyhogy így gyorsan átadtam a kamerát egy kollégának, és akkor így mentem ki nagyon-nagyon zavarban. Én általában nem szoktam ezeket a díjakat így. Nem tudom kezelni, tehát ez zavarban vagyok, és akkor kimentem, átvettem, aztán mentem vissza, és forgattam tovább.
0: Anita, első díj, mit mond neked, mit adott? Hát most ugye többszörösen díjazott újságíró vagy már, ha jól tudom, vagy legalábbis díjazott így újságíró.
2: Így van, igen, igen, meg is kaptam az otthoniaktól, hogy idén még hány díjat tervezett kapni.
0: Még egy ötlet legalább.
3: Amit tart az évig,
2: igen, viccelek igazából. De nagyon-nagyon jól esik. Tehát én úgy indultam el idén is, mert hogy ez már a második kulturális filmek fesztiválja versenyünk, hogy a tanulás miatt, de ez most ilyen nagyon szerényen hangzott, igazából azért, mert szeretem csinálni ezeket a kis filmeket, tehát még hogyha nem is kaptunk volna semmi díjat, én ugyanúgy jelentkeznék jövőre is, ugyanúgy csinálnám, mert én ezt a végeredményt úgy nézem meg, mint egy sikerélmény, mint egy olyan személynek a bemutatása, akire én felnézek, akit ismerek, akiről kevés...
0: Inspiráló számodra, Mónika, például abszolút, ilyen kontextusban?
2: Abszolút, azért is foglalkoztam vele. A tavalyi filmünk alanya is ugyanilyen inspiráló volt számomra is az idei is, mert hogy egy olyan életút, amelyről keveset hallunk, egy olyan egyszerű emberről van szó, úgymond, aki keveset szerepel a médiában, és én úgy éreztem, hogy fontos lenne róluk is beszélni, hogy megismerjük, hogy kik is élnek itt Vajdaságban, úgymond milyen értékeink vannak, úgyhogy abszolút, és nagyon örülök, hogy a zsűri is elismerte.
1: Adi? Illetve Mónikától még nagyon sokat tanultunk, mert hogy amikor készítettük a filmet, nagyon el voltunk havazva. Én kb. 4 munkában vettem részt, ebből 2 dokufilm, egy a Grillbetyárok című műsorunk forgatása. Minden is, már így Anitával beszélgettük, hogy akkor forgassuk le, ne forgassuk. Van-e rá kapacitásunk, vagy adjuk fel, és akkor majd jövőre elkészítjük, mert mindenféleképpen akartuk készíteni a filmet, és aztán itt bemutatkozott, hogy nem szabad feladni. Soha nem szabad feladni, és mi se adtuk fel, meg is nyertük a díjat.
0: Én gratulálok hozzá, és így a beszélgetés végére következő film kialakulóban van? És ugyanez a csapat? Nehéz, vagy nem szabad sokat elmondani róla?
2: Nehéz erre válaszolni, mert ez a mostani film is, vagy a téma is úgy volt, hogy már tavaly kialakult bennem. És én ezt már mondtam a fiúknak is, hogy ez már annyira érik, hogy tehát volt egy konkrét tervem. Most egyelőre így nekem még nincs, illetve még tehát a versenyek, vagy a lehetőségek is egyelőre bizonytalanok.
3: Ezt úgy kell mondani, hogy mindig van rá lehetőség, mindig valamit van a tarsolyunkban, igen, és majd meglátják a nézők, hogy bírják-e lájkolni, és akkor ez így.
2: Tehát téma az van bőven, várjuk, hogy valamire rákerüljön a fókusz, vagy úgy meglássuk, hogy igazából mit is szeretnénk. Vannak ötletek szerintem, de ez még a jövő titka.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és még egyszer gratulálok az egész csapatnak az első díjhoz, illetve Adriának külön.
1: Köszönöm.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Sziasztok.

0: ajánló következik.
1: 18. Kukoricafesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász zenekar, szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balog Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Nehéz idényt zárnak a vajdasági kukoricatermesztők. Az idei termés sorsát elsősorban a hosszú ideig tartó csapadékhiány és a nyári hőség pecsételte meg. A kukorica számára éppen a fejlődés legfontosabb időszakában nem volt nedvesség. A hozam 10 mázsa körül mozog holdanként Magyar Kanizsa községben. Fejős Ornella összeállítását hallhatják.
1: Magyar Kanizsa községben már augusztus közepén megkezdődött a kukorica betakarítása. Először silóként tették meg ezt a gazdák, majd ezt követte a csöves betakarítás, most pedig a szemes. A termelők már a kombájnozás előtt látták, hogy az idei hozamok is elmaradnak a megszokottól. Több helyen a kukorica idő előtt kiszáradt, a növények alacsonyabbak maradtak, és a csövek sem fejlődtek ki rendesen. Vajdaságban egyre nagyobb kihívást jelent az aszályos időszakhoz való alkalmazkodás, hiszen a megfelelő mennyiségű és jó időben érkező csapadék hiánya rövid idő alatt komoly károkat okozhat. Fejő Zsolt, magyar kanizsai termelő.
2: Az idei évi kukorica termés az katasztrofális volt az utóbbi 2-3 évben, ez szörnyű. Volt olyan terület, amit tudtunk öntözni, az valamennyivel jobb lett, de hát az se lett egy bő termés, még egy átlagos termésnek se lehet mondani. Ez az idei meleg, ez nagyon, nagyon még szenvedett mindent, és nagyon elgondolkodtató, hogy egyáltalán benne marad-e a vetés terve.
1: Hasonlóan vélekedik a tengeri termesztésről az Ilona-falvi Balázs Tibor is. Az állattenyésztő elmondta, a meleg földekben nem lehet már az utóbbi időben kukoricát termeszteni. Valamekkora hozam mindössze a réti földekben jelentkezik. Ugyanakkor a termésmennyiség ezeken a helyeken is, és az egész község területén gyér, 10-12 mázsa holdanként. Több helyen is megjelent az aflatoxin, a felvásárlási ár pedig alacsony, még a 20 dinárt sem éri el.
3: Nem reális, ugye tudjuk, hogy az árpa se volt külön, meg a búza se, meg ez se. Tehát a kukorica még főleg nagyon olcsó, ahon képes, hogy nem termet. Tehát ez abszolút majdnem így, legalább azért 30-35-nek kellene lenni, mert ugye kevés is terem, még csak szüksége van a jószágnak, mert mindenben van a táperő, de a kukoricából a legtöbb a zsír, ugye.
1: Az alacsony felvásárlási ár mellett nagy probléma még a kereslet hiánya is, ugyanis a felvásárló cégek többsége arra panaszkodik, hogy nincs export. A termés az országban marad. Ennek egyik oka pedig az alacsony vízállás, ami meggátolja a hajózási kivitelt.

9 óra múlt, pontosan 50 perccel, maradjanak továbbra, és itt velünk mindjárt érkezik Dédit Szuzi a legfrissebb hírekkel, mégpedig 10 órakor, utána pedig jövünk vissza. Több témával is foglalkozunk a mai napon, ahogy már említettem, úgyhogy érdemes lesz itt lenni velünk, és a következő órában már is indítjuk majd, vagyis indítom, a nyereményjátékot, amit majd el lehet vinni tőlünk egy páros belépő a Kosztolányi Dezső Színház a Köpönyek című előadására. Mindent a maga idejében, addig is szóljon Billy Idol, itt a 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédic Szuzanna. Már 83 ezren igényelték a 6000 dináros támogatást, jelentette be Szini Samáli pénzügyminiszter. A kérelmeket szeptember 7-e és 21-e között lehet benyújtani a Kincstári Igazgatóság online portálján. A támogatás minden Szerbiában élő nagykorú szerb állampolgárnak jár, azoknak, akik az ingyenes részvényekre jogosultak, valamint a nyugdíjasoknak nem kell külön regisztrálniuk. Ők szeptember 22-én automatikusan megkapják a pénzt. Máli hozzátette, a Kincstári Igazgatóság honlapján mindenki ellenőrizheti, hogy szükséges-e regisztrálnia. A többieknek viszont igényelniük kell az egyszeri támogatást. A pénzügyminiszter szerint a regisztráció gyors és egyszerű lesz. A jelentkezőknek a kifizetés szeptember 23-a és 25-e között történik. Döntött a magyar kormány a Herceg-Szántó-Béreg közúti határát kelő teljes átépítésének megindításáról a következő hetekben, kiírják a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. A magyar miniszter kitért arra is, hogy a határállomás bővítése és fejlesztése hosszabb távon tehermentesíti Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-as autóút déli szektorát, valamint jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és Vajdaság között. Öt ember meghalt, miután egy teherszállító repülőgép túlfutott a kifutó pályán Miami nemzetközi repülőtéren. Az Amazon csomagküldő szolgálat járata Puerto Ricóból érkezett, a landolást követően viszont nem tudott megállni a mintegy 2,7 km hosszú leszállópályán, hanem azon túlfutva több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd kigyulladt. A balesetben öten meghaltak, többen pedig megsérültek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. A légiforgalmi irányítás felvételei szerint a pilóták a leszállás előtt nem jeleztek vészhelyzetet. A hatóságok megkezdték a vizsgálatot.
2: Sport.
3: Bronzérmes lett Szerbia női röplabda válogatottja az Európa-bajnokságon. A szerbek a harmadik helyért rendezett mérkőzésen 3-1-re győzték le Lengyelországot. Az első két játszmát magabiztos játékkal nyerték 25-21-re, majd 25-19-re. A lengyelek a harmadik szedben szépítettek 25-15-re. Szerbia azonban a negyedik játszmában ismét átvette az irányítást. Végül 25-18-ra nyerte a negyedik szettet, ezzel pedig megszerezte a bronzérmet, és ismét bizonyította helyét az európai élmezőnyben. A döntőt ma este rendezik Isztambulban, ahol a török és az olasz válogatott csap össze a bajnoki címért. Szenzációs győzelmet aratott Andrea Kimi Antonelli a Forma 1-es olasz nagydíjon Monzában. A Mercedes olasz pilótája a mezőny végéről a 19. helyről rajtolva nyerte meg hazai futamát. Ezzel 60 év után ismét olasz versenyző diadalmaskodott Monzában. George Russell lett a második, Max Verstappen pedig a harmadik helyen zárt. Antonelli győzelmével tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, már 66 ponttal vezet Russell előtt. A VB a hétvégén folytatódik az új madridi pályán sorra kerülő spanyol nagy díjjal.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 24 fok van, túlnyomóan napos és meleg idő lesz, a hét elején 30-33 fok közötti maximumokat mérhetünk majd.
4: Minden, ami számít, egy helyen.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.

10 óra múlt 12 perce, mai Mozaik című műsorunk következő órájába értünk. Soltész, Rezső Szolt és az Annabella. Ú, de itt lesz velünk Kártágó is, az Indulj tovább, ezzel fogjuk folytatni. De előtte még, ahogy ígértem, már is elindítjuk a nyereményjátékot, amit el lehet vinni tőlünk, az nem más, mint a Kosztolányi Dezső Színház páros belépője a Köpönyek című előadásra. Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály, nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakijevics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? Köpönyek Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Tényleg egy zseniális előadásról beszélünk. Ahogy említettem, 9-én lesz, tehát két nap múlva, és egy páros belépőt lehet elvinni tőlünk, akik játszanak benne: Ágyas Ádám, Búbos Dávid, Hodik Annabella, Kucsov Boris és Verebes Andrea, a rendező Kokán Mladenovics. Na már most nem eldöntendő kérdéssel jövök, írják meg nekünk, ugye Google műve alapján a színpadi változatot írt a Kokán Mladenovics és Góli Kornélia, és ami fontos, hogy írják meg nekünk a 066 36 36 33-as SMS szám, mégpedig az egyik színész nevét, akiket felsoroltam, és játszik a darabban. Várjuk az üzeneteket, ami fontos a játékszabályt illetően, hogy csak is ugye helyes megfejtést, tehát az egyik színész nevét és az önök teljes nevét kérjük az üzenetben. Elmondanám még egyszer, 066 36 36 33-as, ide várom az SMS-eket, úgyhogy játszanak velem, mégpedig itt a 107,1-en. ide várom az SMS-eket, úgyhogy játszanak velem, mégpedig

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres terek. Ára 10 ezer euró. Érdeklődném a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk.
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: És már is egy bejátszással jövünk. Nincs nagyobb tragédia egy családban, mint amikor komoly betegségben szenved a gyermekük. Így történt ez a Magyari Tabéi Nikolét családnál is, ahol az idősebbik, hetedik és kisfiú Stefan kitűnő tanuló egészséges, eleven kis kamasz. A 10 éves öccse Bojan viszont már 2 éves korától beteg. Nála ugyanis súlyos autizmust diagnosztizáltak, ami annyit jelent, hogy beszélni sajnos nem tud, csak mutogatással kommunikál, és állandó felnőtt felügyeletet igény. Sérültek iskolájába jár, Nagybecskerekre, ahol már megtanították 10-ig elszámolni, büszkélkedik Gyóka Nikolit az édesapa. Az iskolába való napi eljutás azonban sokba került, ezért fordultak a Pásztor István alapítványhoz, amelytől meg is kapták a támogatást. Nagyobb fiúk biológia tanárnője Boros Beáta segített megfogalmazni a kérelmet és a rászoruló Magyari Tabéi családot bemutató beszélgetést is a segítőkész pedagógus segítségével bonyolítottuk. A riporter Szabó Hangya Teréz.
4: Ebben a családban hány gyermek növekedik?
5: 2 fiúgyermek növekedik, az egyik most indul a 7. osztályba, a második gyerek pedig külön ilyen speciális iskolába jár.
4: Igen, a nagyobbik fiút ugye tanárnő tanítja, és nagyon jó tanuló, ahogy az előzetes beszélgetésben elmondta.
5: Igen, alkalmam volt előadni neki, mert én most szülési szabadságon vagyok, de a 6. osztály első fél évét végigkísértem, és akkor 6. osztályos volt az idősebbik fiú, Stefan, ő tényleg nagyon lángész és talprásett kisfiú. Most 7. osztályba indul.
4: És az öccse, ő hány éves?
5: Az öccse, Bojan, ő 10 éves most.
4: 10 éves, és említette tanárnő, hogy speciális iskolába jár. Miért van erre szükség? Hogyan derült fény az ő betegségére?
5: Hát sajnálatos módra autizmus van diagnosztikálva nála, és ezt még pici gyermekkorában észlelték, így egy speciális iskolában Nagybecskerekre a május 9-be jár, úgy viszik a szülei.
4: Ez azt jelenti, hogy nem bentlakásos iskola ez a speciális iskola, hanem bizonyos napokon vinni kell az oktatásra a kisfiút.
5: Így van, az apuka dolgozik, munkaviszonyban van, és amikor befejezi a munkáját, a munkaidejét, akkor autóba ülnek, és beutaznak Nagybecskerekre, ami 36 kilométerre van Magyari Tabétől, és itt tudja fejleszteni tudását, ami az ő szintjén van.
4: És ez a betegsége, ez rögtön kiderült, vagy több helyen is jártak orvosoknál, hogy megtudják, hogy tulajdonképpen mi a baj a kisfiúnak? Mert ugye az előzetes beszélgetés során elhangzott, hogy kezdett már beszélni, 2 éves volt, és aztán nem szólalt már meg. Vitték-e több orvoshoz, hogy megvizsgálják, hogy mi lehet a gond?
5: Igen, több helyre vitték ellenőrzésre, hogy biztosan diagnosztikálva legyen ez a betegség. Belgrádban voltak, Závod Brajovicba, valamint Tirsovába, a Nagybecskereki kórházban is voltak, akkor a Pálmoticsevába, a gyermekdiszpanzerben, a Nagybecskereken, akkor az újvidéki klinikán, valamint jártak gyakorlatokra a Ruszandai bányába is. Úgyhogy több helyen jártak, ami a kezeléseket illeti, de ugyanúgy, ami az előzetes diagnosztikálást illeti, azt is több helyen bebiztosították, hogy igenis sajnos erről van szó.
4: 2 éves korától most 10 éves a kisfiú. Van-e valamilyen fejlődés, a fejlesztésnek van-e valamilyen eredménye?
5: A gyermek fizikai fejlődésében nincsenek gátlások. Ami a fizikai fejlődést egyedül annyi, hogy egy picit lábujjhegyen jár, azért is mentek Ruszanda bányába, hogy itt fizioterápiát kapjon, és az izmok erjedése ne kerüljön sorba, így ilyen gyakorlatokat is alkalmaznak a gyereknél. De hát visszaesés nincs, hanem mondható, hogy fejlődik úgy, ahogy elvárható ennél a betegségnél.
4: Ez a fizikai fejlődés vajon lehet-e más fejlesztéseket is alkalmazni ennél a kisfiúnál? Általában az autisták valamilyen dologban nagyon ügyesek és okosak.
5: Ez mind biztos, hogy lehetséges, csak sajnos ez mind úgy mondva nagyon időigényes, meg jó sok pénzbe kerül, amit nem igazán tudnak a szülők biztosítani a gyermeknek. Nagyon sokat segített ez a Pásztor István Alapítványnál megpályázott összeg is, és itt is a rehabilitációnál tudták alkalmazni, elvinni több ízben, mert ez mind plusz költség, és nem tudnak rá biztosítani máshonnan nagyon pénzt. A község amennyit hozzájárul az anyaghoz, hogy az iskolába elvigyék, mert ezt is a szülők ugye első hónapban saját költségekből teszik meg, majd refundálják az úti költséget a Begasztán-Györgyi községi, gondolom a község, de hát a többit mind önköltségből csinálják. Sajnos. Igen. És akkor van egy ilyen keret, amin már ugye, mivel két gyermek van a családban, akkor sajnos meg kell osztani a materiális dolgokat.
4: Igen. Ezek szerint a község részéről van segítség. Volt-e még, illetve hát az alapítványtól kaptak ugye most segítséget ahhoz, hogy kicsit könnyebb legyen legalább anyagilag a gyermeknek a nevelése, de vajon a Szociális Munkaközpont, vagy a Vöröskereszt, vagy a Caritas valaki segítette még?
5: Úgy mondanám, hogy a Center a Szociálni Rád, ez a Szociális Központ, a Begasztán-Györgyi Szociális Központ olyan módon, hogy jóvá hagyták a gyermekpótlékot, és van egy ilyen, magyarul mondva, hogy ápolás.
4: Ápolási segítség tulajdonképpen, igen, anyagi.
5: Igen, ez van jóvá hagyva, ami hát havi szinten jár a családnak.
4: Mennyire változott meg a családnak az élete, amikor kiderült a kisfiú betegsége?
5: Nagyon megváltozott a család mindennapi élete, mert a fiút, mivel ugye pszichikai visszamaradás van ezeknél a betegségeknél, sajnos nem tudják soha egyedül hagyni, így mindig valaki mellette kell legyen, és félre kell tenni a mindennapi dolgokat is, amit meg kell oldani, vagy meg kell csinálni, így hát néha elmarad a betervezett napi dolog, mert a gyermek mellett egy felnőttnek mindig ott kell lenni. A nagymama, nagypapa velük éltek, úgy kezdték az életet, de sajnos már a nagymama is és a nagyapa is elhunytak, így most nem maradt más, mint az anyuka és az apuka viseli csak a gondját a gyereknek.
4: Miközben a nagyfiú is ott van, ugye, akiről szintén gondot
5: kell
4: viselni.
5: Igen, besegít a nagyfiú is, de hát neki is vannak mindennapi kötelességei, és igyekszenek arra, hogy a fiú életére és ugye az iskoláztatására ez ne hasson ki.
4: És ez azt jelenti, hogy nagy segítséget jelent tulajdonképpen a Pásztor Alapítványnak a lehetősége, hogy könnyebbé ezeket a mindennapokat.
5: Igen, nagyon, nagyon sokat segített ez az anyagi támogatás.
4: És honnan hallott a család erről az alapítványról?
5: Sajnos nekünk is a családban történt egy nagy tragédia, hogy édesanyámnak a háza tűzvészben leégett, és személyesen Pásztor Bálint ajánlta föl ezt a támogatást, így akkor mi megpályáztuk ezt a pályázat, gondolom ezt a lehetőséget, és ilyen módon, mivel ismerjük egymást, meg hát régebben az egészségügyben dolgoztam, így néha tanácsért vagy segítségért fordulnak hozzánk, és akkor ilyen módon hozzájuk jutott ez az információ is.
4: És akkor tanárnő segített megfogalmazni a kérelmet?
5: Igen, segítettem megfogalmazni a kérelmet, de itt volt Kerekes József is, és ő is segített nekik ezekben a dolgokban. Eljuttatni a kérvényt is, pályázati űrlapot hozott, és segített nekik ők is, nem csak én egyedül.
4: Hát nagyon nagy tett ez is már, hogy a család így hozzá tudott jutni ehhez a segítséghez. Azt tudjuk csak mondani, hogy reméljük, hogy ez a támogatás előre viszi egy kicsit a kisfiú, mert még mégiscsak csak 10 éves helyzetét, és ez a speciális iskola ez lehetővé teszi, hogy egy kicsit önállóbb életre is képes legyen majd felnőttként.
5: Igen, nagyon hálásak a szülők is ennek a támogatásnak, és köszönetét nyilvánították ki, hogy adjam át, hogyha ők nem is tudják elmondani magyarul, de adjam át az üzenetüket, hogy nagyon szépen köszönik az alapítványnak a támogató összeget.
4: Köszönöm szépen, és átadnám most a telefont az apukának is.
3: Hálásak vagyunk az alapítvány segítségéért. És mondja el, kérem, hogy mit tud most csinálni a kis Bojan? Tud-e már önállóan valamit? Például felöltözni, játszani. Játszani tud, igen, de tulajdonképpen mindent a kezével kommunikál. Tehát megtanulta a jelbeszédet? Nem egészen, de ha például mutat valamire, akkor tudjuk, mit szeretne. Ha enni akar, inni kér, gyümölcslevet vagy vizet szeretne, azt kézjelekkel jelzi. És a nagybecskereki speciális iskolában mit tanul? Tanítják írni, számolni. Például már 10-ig el tud számolni. Látszik rajta a fejlődés. Ott nem hagyományos óvodapedagógusok vagy pedagógusok foglalkoznak velük, hanem gyógypedagógusok. Szívesen jár oda? Igen, minden gond nélkül. Olyan kedvesen bánnak vele, hogy az ember szinte el sem hiszi. Akkor tulajdonképpen arra is felkészítik, hogy egyszer majd valamennyire önállóbb életet élhessen? Igen, én is ebben reménykedem, ebben az irányba haladunk. Minden jót kívánok, és sok boldogságot a nagyfiúnak. Nagyon szépen köszönöm.
4: Imálom i velikom, decsku.
2: Da, hvala.
4: Hvala lépod.

és ennek az órának is vége. Ne menjenek sehova, hiszen nem sokára érkezik Dédics Szúzi, utána pedig hétfő lévén Tóth Tibi, mégpedig a küzdőtérrel nagyon jó kis témákkal készült. Legyen meglepetés, hogy mivel bár már elárultam önöknek, és ne felejtjék el, hogy van egy játékunk is, a Kosztolányi Dezső Színház Köpönyek című előadására lehet elvinni egy páros belépőt. Kokám Ládénovics rendezésben tényleg egy nagyon jó előadásról van szó, úgyhogy érdemes ellátogatni, egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály nem kérdezni, csak végrehajtani. Akakijevics csak a munkáját végzi, de vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? Ezt tudják megnézni, úgyhogy játszanak velem, illetve a kérdésem az volt, vagyis nem is kérdés, kérés, írják meg az egyik színész nevét, aki játszik a darabban, felsoroltam őket 10 óra tájékában, helyes megfejtéssel és az önök teljes nevével tudom elfogadni az üzeneteket, 066 36 36 33-as SMS számunk, ide várom az üzeneteket. Addig is legyenek itt, mindjárt rövid hírek, utána pedig Sport Tóth Tibivel velem legközelebb 12:30 magasságában találkoznak, akkor jövök vissza. 107,1 Szabadkai Magyar Rádió és egy nagyon jó kis zene következik, illetve tudják, a legjobb retro zenéket nálunk hallhatják.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Rendkívüli kormányülés tart ma a szerb kormány, amelyen sajtóinformációk szerint Gyuro Macut miniszterelnök a parlament feloszlatását javasolja. Az ülés délután 3:30-kor kezdődik, ezt követően a kormányfő sajtótájékoztatót tart. A parlament feloszlatásáról szóló javaslatra az előrehozott választások kiírása miatt van szükség. A szerb haladó párt főbizottsága időközben úgy döntött, hogy a következő parlamenti választásokon az Egyesült Szerbia lista vezetője Alekszandar Vučić lesz, és amennyiben a lista győz, őt jelölik Szerbia miniszterelnöki tisztségére. A választások lehetséges időpontja október 25-e. A pontos dátumot napokon belül közli az államfő. Szélső jobboldali párt nyerte a választást a németországi Sachsen-Anhalt tartományban. Az Alternatíva Németországért, vagyis az AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg. Ezzel jócskán megduplázta 2021-es eredményét, amikor 20,8%-ot ért el. A választáson kiemelkedően magas 77,8%-os volt a részvétel, ami történelmi szintnek számít Sachsen-Anhaltban. A győzelemnek azért is nagy jelentősége van, mert az AfD most először nyert tartományi választást Németországban, országszerte pedig ez az eddigi legjobb eredményük. Az euroszkeptikus, bevándorlás ellenes AfD ugyanakkor nem tud egyedül kormányt alakítani, 83 mandátumból 39-et szerzett, az abszolút többséghez pedig 42 kell. A többi párt pedig továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel, így a kormányalakítás komoly politikai patthelyzetet okozhat. Ma temetik Ratko Mladićot a népirtásért és más háborús bűncselekményekért elítélt boszniai szerb tábornokot a Topčideri temetőben helyezik el, abban a sírboltban, amelyenben lánya Ana is fekszik. Ratko Mladić a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka augusztus 27-én hunyt el Hágában, ahol életfogytiglani börtönbüntetését töltötte. A pere 2012-ben kezdődött első fokú ítéletet 2017-ben hoztak ellene. Népirtás büntettében találták bűnösnek a szrebrenicai mészárlás miatt, amelynek során több mint 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg. Emellett elítélték a Szarajevó ostroma alatt a polgári lakosság ellen elkövetett terrorcselekmények miatt is. Ebben a több éves ostromban több mint 11.500 ember vesztette életét.
3: Sport.
4: A TSC ma a belgrádi Vozdovac vendégeként lép pályára a szerb másodosztály 7. fordulójában. Nenad Milić szerint a topolyai csapat a legutóbbi hazai döntetlent követően ezúttal győzelemre készül és 3 ponttal szeretne hazatérni. A vezetőedző ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Vozdovac az előző 2 mérkőzésén javuló formát mutatott, így a topolyaiakra várhatóan nehéz feladat vár. A TSC 4 fordulót követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel továbbra is veretlen a ligában. A találkozó 18 órakor kezdődik.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek, túlnyomóan napos és meleg idő lesz, a hét elején 30-33 fok közötti maximumokat mérhetünk, szerdán lesz a legmelegebb, ekkor 36 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.
3: Hírműsorok óránként.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: SMR. Reklám következik.
6: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba?
0: most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
6: Reklámot hallottak.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ha hétfő, akkor küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A keverőpult mögött Farkas Ervin, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor. Mi leszünk akár majdnem délig. Mai műsorunkban veteránúszás lesz a fő témánk, majd ismertetjük a legfontosabb sporthíreket. A szabadkai Priba István veterán úszó 3 érmet nyert Somorján a Masters úszó Európa bajnokságon. A 84. életévét szeptember végén betöltő egykori testnevelőtanár megosztotta velünk élményeit. Itt vagyunk Szabadkán Priba István veterán úszó egykori testnevelőtanár lakásában, serlegek és érmek között. 3 érmet nem régében nyert ugye a szlovákiai Európa bajnokságon, a Masters veterán Európa bajnokságon úszásban. És talán akkor kezdjük a beszélgetést talán a legfrissebb érmekkel. Milyen is volt ez a szlovákiai EB?
2: Hát az EB, ez volt az utolsó élményem. Én most valahogy egy kicsikét olyan szünetet tartok, ami az úszást illeti. Én nekem is kijár egy pihenés, mert különben egész évben az úszással foglalkozok. Ez tart engem épségben, egészségben, pszichikailag is, fizikailag is. Hát ez az Európa-bajnokság, ez számomra elég nehéz bajnokság volt, mert mink masterszek, tehát veteránok, mink korcsoportokra vagyunk osztva. És az idén a Priba István a legidősebb ebbe a korcsoportba. Úgyhogy itt nehéz volt, most nem tudtam szerezni aranyérmet, de erény szerint szoktam. Itt most egy ezüstérmet szereztem a 100 méteres mellúszásban, utána bronzot az 50 méteres mellúszásban, és bronzot a 100 méteres pillangón. Hát a gyorsúszásban ottan csak 7. vagy 8. lettem tulajdonképpen, ott nem sikerült pódiumra kerülni. De azért mondom, hogy ez eredménynek tartom, mert én voltam a legidősebb, akik mellettem voltak a pódiumon, azok mind fiatalabbak, mint én. Mivel ebbe szeptember hónapban betöltöm a 84-et, jövőre én átérek egy idősebb kategóriába, ahol én leszek a legfiatalabb. A szabadkai újságban úgy is írták, hogy arra vár a Priboly, hogy legfiatalabb öreg legyen, ha ezt így lehet mondani. Mert hát a fiatalkorban, meg az időskorban 4-5 év különbség az bizony sok mindent jelent. Fiataloknál azt jelenti, hogy mindig jobb, meg jobb. Nálunk időseknél meg az, hogy hát próbáljuk tartani amennyit tudunk, de mindig vesztünk egy-néhány másodpercet az eredményeinkből, mert hát öregszünk hiába.
1: Hogyan készült erre az EB-re? A megszokott módon, vagy valahogy máshogy?
2: Hát nekem edzőm, mint olyan nincs. Én ismerem a saját testemet, meg hogy mennyit bírok, meg mennyit tudnák, de hát mindenkinek vannak problémái, nekem is voltak problémák, például az ízületékkel, a valamikori sok úszás, az megsínylették a vállam, hát az ízületek, és hát tulajdonképpen se a mellúszást, se a gyorsúszást, se a pillangót én külön nem gyakoroltam, hanem azt néztem, hogy jó kondícióm legyen, és legtöbbet szeretek úszni olyan hosszú távokon, ami nyílt vizeken szokott lenni, vagy folyókban, vagy tavakon, és ottan 2-3-4-5 kilométereket is leúszok, tehát kondícióm van. A pillangóúszást azt azért nem gyakorolom, mert totál rotációt kell végezni a vállakban, és akkor az megsínyi, fájdalommal is jár, meg ropog, meg minden, úgyhogy én tulajdonképpen kondíciót tartok, és a kondíció az megengedi mondjuk, hogy ha el tudok úszni 4-5 kilométert is, akkor miért tudnák majd egy versenyen leúszni 100-at. De viszont, tehát azt akarom mondani, hogy az úszás hosszú távokon az egészségesebb, mint rövid távon a medencékben az 50 vagy a 100 méter, mert rövid távokon pillanatok alatt kell sokat teljesíteni. A hosszú távúszásnál meg az ember beosztja az erejét, és el kell jutni a célig, aztán milyen tempóban tudja befejezni, az már a kondíciótól függ.
1: Ugye mondta, hogy 3 érmet nyert, most nem lett arany, de azért gondolom elégedett a szerepléssel.
2: Hát elégedett vagyok, és azért is mentem erre a versenyre, hogy nehogy a szabadkai sportszövetség, meg a decemberi évsportoló kihirdetésénél nehogy megfeledkezzenek rólam, de viszont hát mégiscsak eredménynek tartom, hogy mint legidősebb szereztem ezüstöt is, meg két bronzérmet is. Ami pedig a jövő évet illeti, ezt most mindjárt bejelentem az úszó szabadkai sportszövetségnek is, hogy készüljenek egy kis segítség nekem jövőre. Én leszek a következő világbajnokságon a legfiatalabb öreg, aki valószínűleg tartom, hogy szerzek majd valamilyen világi érmet is magamnak.
1: Hol lesz a világbajnokság?
2: A világbajnokság jövőre Budapesten lesz, nincsen messze, nem is fog nagyon sokba kerülni. Voltam én már világbajnokságon 3 évvel ezelőtt Japánba, elutaztam, nagyon sokba került, kaptam oda is kis, nem is kaptam, kikönyörögtem mindig magamnak egy kis pótlást, kaptam a sportszövetségtől valamennyit, de az összes tartalékaimat ott elköltöttem Japánba. Az 5 japán után a Priboly volt a 6., nem egy német, olasz vagy világ más részéről, de valószínűleg tartom, hogy az 5 japán, aki előttem volt Japánban, nem fog Budapestre eljönni. Priboly volt a 6., nem egy német, olasz vagy

0: vettem részt, az Bratislava, valamikor Pozsony, melletti Samorinnak hívják, az egy olyan kicsit nagyobb a távolság, mint Szabadka-Palics, tehát ez a bratislavai kirándulóhely, Dunaparti város, nagyon szép sportközpont, és nagyon jó szervezés volt. Hát volt ott, hát biztos, hogy 3000 ember, mármint nagyon sok versenyző. Példának mondok csak annyit, hogy az 50 méteres mellúszásba 48 csoport különböző korosztályok indultak. 48-szor 10 ember. Az úszópálya 10 pályás, és 48-szor csoport úszott. Tehát ez egész délelőtt tartott, úgyhogy hát én is köztük voltam.
1: Tehát akkor erős volt a mezőny, és népes volt a mezőny, mondhatjuk azt.
0: Hát például a legnagyobb tapsot mindig a legidősebbek kapják. A lelátókról mindenki megtapsolja, minket, én is köztük voltam, mert a 100 méteres pillangó úszásba az idén csak az én korosztályomban csak 4 jelentkező volt. Az, aki úszó, vagy aki csak rekreatív, az tudja, hogy a pillangó úszás a legnehezebb mindenkinek, még így úszónak is. Volt, amikor a szerbiai, vagy pár évvel ezelőtt, a szerbiai országos bajnokságon, Masterszen, csak a Pribolistán volt az egyetlen, aki bejelentette a 100 pillangót. Ez volt a szezon eleje. Hát én nekem egyedül körülött úsztam, nagy tapsot kaptam. Na most akarom mondani, hogy a pillangószásnál is ezek a legidősebbek mindig nagyon nagy tapsot kapnak. Azok, akik meg utolsónak érnek célba, azok is szintén nagy tapsot kapnak. Tehát nagyon jó társaság volt, nagyon jó szervezés volt, meg vagyok elégedve totálisan az én eredményeimmel, de mindig csak arra térek vissza, hogy jövőre, a jövő évi tervem az, hogy ott legyek a világbajnokságon is, hogy a nyakamba akasztassak egy világi érmet, bármilyen legyen, nem számít. Arra vágyok még.
1: Szerbiában volt egy másik úszó is ezen az Európa-bajnokságon, vagy ön képviselt egy az országot?
0: Voltunk, most pontosan nem tudom megmondani, mert ez a mi úszószövetségünk, a szerbiai úszószövetség nem tartja túl fontosnak a mi tevékenységeinket, úgyhogy voltunk egy 17-8-an újvidékiek, belgrádiak, Krájovóból, az ország többi részéről is. Szabadkáról csak én voltam az egyetlen, de mivel mondom, hogy a mi szövetségünk nem tart minket egy csapatnak, nem voltunk egyforma öltözékben, nem is tudtuk megismerni egymást, hogy ki az a szerbiai. Addig még látom, hogy az angoloknak egyféle pólójuk volt, a magyaroknak egyféle pólójuk volt, tehát voltak csapatok. Mi nem voltunk csapat, sajnos. Szerbiából voltunk sokan, csak nem tudom megmondani pontosan, hogy hányan.

0: Ugye több veterán EB-n és VB-n már részt vett, két világbajnokságon is, pontosan mennyi Európa bajnokságon?
1: Ifi koromban voltam Szerbiában, a legjobb eredményem volt, a negyedik voltam az országos ifi bajnokságon, de soha nem mentem Európa bajnokság. Európa bajnokság először 2007-ben kerültem, már mint veterán úszó, aztán részt vettem azóta, ez volt az ötödik Európa-bajnokságon, még két világbajnokságon is részt vettem. 2017-ben hosszú távú szó világbajnokság volt, ottan a 70 és a 80 évesek csoportjában 13-nak értem célba. A japáni világbajnokságon meg két ízben voltam hatodik helyen. Van róla elismervényem, diplomák, Suzuki valaki írta ott alá, meg nem tudom kicsoda, tehát és most jövőre számítom, ez lesz akkor a harmadik világbajnokság, amelyre meg kell érni természetesen épségben, egészségben, még kondícióban, hogy eljussak majd Budapestre. Addig még edzeni kell, és egészségesnek lenni, vigyázni arra, hogy ne sérüljek le. Most na, az utóbbi időben a gyerekeim is mondták, hogy hát fékezzé apám egy kicsikét, mert ők tisztelik azt, amit én csinálok, meg örülnek is neki az én eredményeimnek, csak én nekem is muszáj magamra vigyázni, nehogy megsérüljek most ilyen idős korban, mert akkor az lehet, hogy véget vetné az én aktivitásaimnak. De addig még az egészség szolgál nekem, én meg viszonyzom edzékészségkel, meg versenyekkel, addig csinálni fogom, mert ha most leállnák az úszással, akkor berosdásodnák nagyon, akkor öregednék meg. Így pedig nagyon jól érzem magam.
0: Látjuk Önt rendszeresen a szerbiai hosszú távúszó ligában, és ugye Magyar Kanizsán is leúszta a maratont. Idén hány hosszú távúszó versenye volt?
1: Én 16 versenyen vettem már eddig részt, de ebben benne vannak a hosszú távúszások is, meg a medencés úszások is. Mondjuk a kanizsain rendszeresen részt szoktam venni, a kanizsai úszó-futó maraton. Azt úsztam le szombaton a 3 kilométert, aztán autóba ültem, elmentem Sabácra másnap, ottan 5 kilométert úsztam a Sabáci maratonon. És hát utána megjöttem az Európa-bajnokság. Újbecsére már nem tudtam eljutni, mert hát egy időben volt a bajnokság ott, meg itt, és akkor még ki kellett pihenni magam, úgyhogy meg tudtam tenni. Júniusban voltam, ez egy mesterséges tó, ez a Svetitjevo, ott úsztam a 3 kilométert, aztán utána mentem Apatinba, júniusban 27-én, júliusban voltam Bács-Topolyán, az országos bajnokságon, június 11-én Velebiti tavon ott úsztam, utána jött az Adamohol közötti 4 kilométeres a Tiszán, utána jött az augusztus a Bácsko-Gradiste, az a bácsföldvári Holt Tisza ágában ott, utána jött a Kanizsa, 3 kilométer, utána Mitrovicára nem tudtam elmenni, mert az mindjárt másnap volt, hanem utána jött a Zrenjanin, utána a Belgrádi, azon a Belgrádi nem tudtam részt venni, mert akkor már az Európa-bajnokságon voltam, és most lett volna még az a Becsei, amin nem tudtam részt venni, mert nem tudtam odaérni.
0: Lesz még idén verseny, vagy vége a szezonnak?
1: A nyílt vízi versenyeknek vége van, tehát a hosszú távúszások, de lesznek még medencés. Most lesz majd a téli országos bajnokság, rövid távokon, azon is részt veszek. Szerbiában tőlem idősebb úszó nincsen, ez tény és való, ezt 100%-ban tudom garantálni, mert a következő idős 9 évvel fiatalabb, mint én, tehát nem egy kategóriába tartozunk. Örülnek ők, ha én nem veszek részt valahol, mert akkor ők állnak a pódiumon. Ezt csak most egy kis híreskedésnek mondom.
0: De ugye a barátság önök között azért megvan.
1: Hát a nagyon jó baráti körbe vagyunk, mert mindig vagyunk egy olyan 60-70-en ilyen masters úszók, fiatalabb persze most már mindenki, mint én, de hogy mondjam, mindannyian jó barátságban vagyunk, mert járjuk egyik, másik, harmadik, negyedik, ötödik versenyünket, és évek óta már találkozunk. És mindig jönnek újak is, meg újak is. A legtöbb új mindig Kanizsán van, azért, mert vannak olyanok is, akik mint triatlonosok vagy biatlonosok, hogy úsztak is, meg futtak is, olyanok is vannak. Úgyhogy Kanizsán nagyon sok résztvevő volt.
0: Nemrégiben az egykori diákjaitól egy nagyon szép karikatúrát kapott ajándékba. Hogy érintette ez a gyönyörű munka?
1: Az én tanároskodásomnak vége volt 2003-ban, vége lett. Akkor voltam utoljára osztályfőnök, egy közgazdasági osztálynak az osztályfőnöke. Ők tartottak most a napokban 25 éves érettségi találkozót, és egy nagyon szép berámázott, hát portré tulajdonképpen készítettek rólam. Úgy látszik, hogy tisztelik, becsülik és kísérik azt, amit a volt tornatanáruk, még osztályfőnökük csinált eddig az utóbbi 25 évben, mert tudtak róla, hogy az úszás az az én életem, és valóban így is van. Annak élek, annak a reményében, hogy még tudok nyújtani sok mindent, és a diákok is ezt kísérték, úgy látszik, mert amit kaptam, ez a berámázott portré, ez valószínűleg arra az ő elismerésüknek az eredménye.
0: Mit üzen a fiataloknak? Ugye ön mondta, hogy már 84-et tölti hamarosan, és még mindig kiváló erőnléti és szellemi állapotban is van. Mit üzen a mai fiataloknak, a 10-20-30 éveseknek? Hogy lehet ezt a kondíciót megtartani a 8. X-en túl is?
1: Hát az időskor az magával hozza azt a lehetőséget, hogy ha ki foglalkozik magával, még mindig maradjon pszichai és fizikai egészségben. Én ezt az úszásban leltem meg, és mondanám is mindenkinek, aki időskorú, hogy mondjuk itt volt, most volt Szabadkán a vasárnap a maraton, a félmaraton, a futó, ki szoktam menni ide a sugárúton, ahol lakom, nézni őket és tapsolok, de mit akarok mondani, itt is vannak idősek, csak gondolom, hogy a futás, meg a kosárlabda, meg a focizás, rekreatív vagy sport szinten is nagyon meghasználja a szervezetet. Ha az ember vízbe ugrik, akkor elveszi a súlyát, könnyen mozog, és mindenkinek ajánlanám, hogy egy idő múlva, amikor már úgy érzi, hogy na most már elég lesz a futásból, térjenek át az úszásra, nagyon jó dolog, megszűnnek a terhek az izületeken, a lábakon, a kezen, minden, talptól fejig, végig minden porcika mozog, és még egy nagyon jó dolog a végén, amikor hazatér az ember egy ilyen úszó rekreációról, tisztán ér haza, nem izzadtan, az is egy nagy pozitívum. Tehát ajánlanám mindenkinek, hogy időskorban térjenek hát ilyen rekreatív úszásra, mert azzal tudják fenntartani egészségi állapotukat. Ebben az úszásban lelem az örömömet, meg az eredményemet is, és törekedni fogok. Van az, hogy megérni a százat, hát ha tudnám megérni a százat, akkor ilyen jó egészségben, mint most vagyok, akkor persze, hogy vannak még terveim a világbajnokság után, jövő világbajnokság után is nem fogom abba hagyni, hanem csinálom, mint holdig, hogy mondjam, másképp. Ez így gondolom, hogy mindig kell mindenkinek, hogy legyen egy hosszú lejáratú terve, amelyre igyekszik azt megvalósítani. Tehát én nekem most ez az Európa bajnokság most múlt el, a hátam mögött van egy héttel, de egy évvel előtte van a következő világbajnokság. Aztán, hogy utána mire fogok majd megint koncentrálni, azt nem tudom, de tény az, hogy hosszú, nem a holnapi napra kell csak gondolni, hanem a jövő évre, meg a következő évekre is, mert hogyha az ember távolabbi terveket próbál megvalósítani, akkor tehát, hogy odaadónak kell lenni, és kitartónak, mert sokszor van az úgy, hogy rossz időben ugyan ne menjél most, sehol maradj itthon, de hát aki ülve marad, az elgyengül. Aki rászedi magát, hogy menj, csak menjen, versenyezzen, meg ússzon, meg edzen, az akkor tovább tud majd haladni.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.

0: 11 óra 43 és fél perc a pontos idő, kedves hallgatóink, sporthírek következnek.
1: Örök rangadót játszottak a labdarúgó szuperligában, amely a Cunan Zvezda 2-1-re verte a Partizánt. A többi eredmény a következő: Mácsva, Kragujevac Radnički 0-0, Mladost, Nisi Radnički 1-0, Vojdina, Zemun 2-1, Radnik, Csukarički 3-1, és Novi Pazar, Železničár 2-0, míg az OFK Belgrád IMT mérkőzést ma játsszák. A tabellát a 18 pontos Cunan Zvezda vezeti, a szintén 18 pontos Vojvodina előtt, harmadik az IMT 13 ponttal. A női szuperligában a TSC 2-1-re kikapott Veterniken a Vojvodina csapatától. A többi eredmény: Kragujevac Radnički, Napredák Junior 4-2, és Cunan Zvezda Milutinac 7-0. A Spartakus Mašinac meccset ma 16 órától játsszák Szabadkán. Az első ligában a szabadkai Spartakus 2-0-ra legyőzte a Versec csapatát, míg a TSC ma 18 órától a Vozdovac vendégeként lép pályára. Hét forduló után a 18 pontos Csárcsaki Bórac áll az első helyen, a 12 pontos Spartakus a negyedik, a szintén 12 pontos, de egyel kevesebb mérkőzés játszott TSC pedig a hatodik helyen áll. A Vajdasági Liga északi csoportjában megszerezte első győzelmét az Adorjani Tisza, miután 4-1-es győzelmet aratott a mladenovói Budućnost felett. A többi eredmény: Bajsa, Kulai Hajduk 3-1, Zombori Zsak, Újsóvi Proletér 0-1, Dunagálosi Budućnost, Bácsföldvári Vojdina 1-1, Szeghegyi Nyegospari-Pársi Radnički 0-1, Bajmoki Radnički, Becsek 2-4, és Sztapári Hajduk, Ókéri Obilić 2-2. A Szabadkai Körzeti Liga negyedik körében a Tornyos 4-0-ra nyert Györgyénben. A többi eredmény: Nádaljai Napredák, Nyegosevói Proletér 6-1, Szent Tamás Zenta 1-3, Csóka, Kiskéri Szutyeszka 0-2, Adai AFK Szabadkai Bácska 2-2, Tavankút, Kucorai Iszkra 3-2, Torzsai Budućnost, Péter Réve Jedinszó 2-0, és Kelebiszka Suma Csantavér 2-2. Első a Kelebiszka Suma 8 ponttal, majd 5 egyaránt 7-7 pontos csapat következik, mégpedig a Zenta, a Szutyeszka, a Tornyos, a Csóka és a Györgyén. A Szabadkai Városi Ligában a Hajdújárási Vinogradár 2-1-re nyert Szabadkán az Elektro Vojvodina ellen. A többi eredmény: Szolid Udárnik 2-0, Preporód Málabosna 4-0, Békova Palics 5-1 és Lokomotíva Prozivka 6-2, a Hajdúk szabad volt. A Tiszamenti Ligában az Oromi Champion múlt heti gólzáporos győzelme után 4-0-ra kikapott Oroszlámoson a Szlávia csapatától. A többi eredmény: Moholi Bácska Szanádi Jadrán 3-0, Majdáni Tromegya Padé Tisza 1-8, Gyála Horgos 4-0, Martonosi Jedinszvó Szerbkeresztúri Jedinszvó 0-8, és Tisza Szent Miklósi Szloga Magyar Kanizsai Potisztia 0-2, a Török Kanizsai Obilić szabad volt. Megkezdődött a bajnokság a Topolya Kishegyes Szent Tamás Vérbász Óbecse községközi ligában is. Az első fordulóban a következő eredmények születtek: Zenta Gunarasi Szlávia Tomislavci 1-4, Bács Feketehegyi Jadrán Csikírja Pusztai Mladosz 1-0, és Kishegyesi Egység Pacséri Bácska 0-1. A Bácskos Húzfalvi Szloboda szabad volt a nyitókörben. Elindult a bajnokság a férfi kézilabda Super B ligában. A nyitókörben az Adai Potisztia Petex 29-28-ra kikapott Lazarevácon a Kolubara otthonában. A következő fordulóban a Verbász érkezik Adára. A Palicsi tavon rendezték a Szabadkai nyílt evezős bajnokságot és az országos kupa negyedik fordulóját, amelyen a hazai klubok mellett a bolgár Cserpokov csapata is részt vett. A Palicsi evezős klub versenyzők közül aranyérmet Gorotva Edina, pionírlány egypár, Miskolci Dániel, felnőtt könnyű súlyú egypár, és a Katona Novák Ágnes Vince Hajnalka alkotta veterán női kétpár evezős egység nyert. Ezüstérmet szerzett Katona Réka és Drobina Renáta a Serdülő Lány négypár tagjaként, Katona Novák Ágnes és Vince Hajnalka felnőtt női kétpárban, Farkas Márk és Drobina Filip pionír fiú kétpárban, Szergej Szeglov veterán egypárban, Laura Malatinski ifjúsági lány egypárban, Miskolci Dániel felnőtt egypárban, Katona Réka Serdülő Lány egypárban és Vladeta Mihajlovic könnyű súlyú egypárban, a dobogó harmadik fokára pedig a Laura Malatinski Serafima Smirnova ifjúsági lány kétpárevezős egység és Serafima Smirnova Serdülő Lány egypárban állhatott. Több dobogós helyezéssel tértek haza Palicsi Vitorláskó versenyzői a Dóni Milanovácban rendezett Gyerdáb kupáról. A legnagyobb sikert a múlt héten országos bajnoki címet szerzett Nenad Zakit érte el, aki az Ilka 7-es mezőnyben 6 futamból 5-öt megnyert, és mindössze 5 negatív ponttal magabiztosan végzett az első helyen. Ugyanebben a kategóriában Kovács Róbert 8-ként zárt, az 50 év feletti versenyzők között pedig második lett. Az Ilka 6-os hajóosztályban Miljana Zékovics összetettben a második helyet szerezte meg, a lányok között pedig első lett. Molnár Bertalan a 4. helyen végzett, amivel a fiúk mezőnyében harmadik lett, míg Kovács Roland a 7. helyen zárt. Az Optimist hajóosztályban Márkó Átics az erős mezőnyben összetettben második helyet szerzett, míg a fiúk között nem talált legyőzőre. Az Ilka 4-es kategóriában Angela Drakulic valamennyi futamát teljesítette, és a 10. helyen fejezte a versenyt. A Spartacus atlétái 2 ezüst és 2 bronzérmet nyertek Mitrovicán, a fiatalabb és idősebb pionírok vajdasági bajnokságán. Ezüstérmet nyert Molnár Krisztián 100 méteren és Bojan Petyerics 800 méteren, míg a dobogó harmadik fokára Ábrahám Elena állhatott diszkoszvetésben és Hardi Éva súlylökésben. Világos Adrianna gerelyhajításban, Angelina Topić pedig magasugrásban végzett a 4. helyen a Gyémánt Liga brüsszeli döntőjében. Világos 62 méter 22 cm-es dobással végzett a 4. helyen, a kínai Yan, a japán Kitaguchi és a kolumbiai Ruiz Hurtado mögött, míg Topić 195 centit ugrott, és ezzel az ausztrál Peterson, az ukrán Mahucsik és az ausztrál Olis Leges mögött lett 4. Bronzérmes a szerb női röplabda válogatott az Európa bajnokságon, miután Zorán Terzić lányai tegnap a 3. helyet vívott meccsen 3-1-re verték Lengyelországot. A döntőben Olaszország-Törökország 2-3, Törökország ezzel megvédte címét. Szombaton Szabadkán 58 éves korában elhunyt Milan Radakovic, a Spartacus egykori nehézsúlyú birkozója. Pályafutását Gospicson, a Licsanin birkozóklubban kezdte, majd birkozott a Porecs, a Petrinyei Gavrilovics, a belgrádi Partizán és a szabadkai Spartacus színeiben is. 1989-ben a budapesti junior világbajnokságon ezüstérmet nyert, az 1991-es felnőtt VB-n a 7. helyen végzett, 1994-ben pedig az 5. helyen zárt. Szőnyegre lépett az 1992-es barcelonai olimpián is, ahol a 130 kilósok mezőnyében a 10. helyet szerezte meg. A Spartacus színeiben 1995 és 1997 között 3-szor nyert országos csapatbajnoki címet. Milan Radakovic temetéséről később intézkednek. Ennyi volt mára is erre a hétre. Küzdőtér kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában Farkas Ervin, adásvezető, technikus és jómagam Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő hétfőn is, amikor tornyos és sakk lesz majd a fő témánk. Viszont hallásra!
2: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Híradó.
1: Már lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri állami támogatásra. Fejlesztéseket jelentett be Hócsák községben a szerb államfő. Nehéz idén zárnak a vajdasági kukorica termesztők. A TSC ma a belgrádi Vosdovac vendégeként lép pályára. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Következnek a részletek. Délelőtt 10 óráig mintegy 222 ezer polgár jelentkezett a 6000 dináros támogatásra. A kérelmeket szeptember 7-e és 21-e között lehet benyújtani a Kincstári Igazgatóság online portálján. A támogatás minden Szerbiában élő nagykorú szerb állampolgárnak jár. Azoknak, akik az ingyenes részvényekre jogosultak, valamint a nyugdíjasoknak nem kell külön regisztrálniuk, ők szeptember 22-én automatikusan megkapják a pénzt. A Kincstári Igazgatóság honlapján mindenki ellenőrizheti, hogy szükséges-e regisztrálni. A többieknek viszont igényelniük kell az egyszeri támogatást. Sinisa Máli pénzügyminiszter szerint a regisztráció gyors és egyszerű. A jelentkezőknek a kifizetés szeptember 23-a és 25-e között történik majd. Rendkívüli kormányülés tart ma a szerb kormány, amelyen sajtóinformációk szerint Gyuro Macut miniszterelnök a parlament feloszlatását javasolja. Az ülés délután 3:30 kezdődik, ezt követően a kormányfő sajtótájékoztatót tart. A parlament feloszlatásáról szóló javaslatra az előrehozott választások kiírása miatt van szükség. A szerb haladó párt főbizottsága időközben úgy döntött, hogy a következő parlamenti választásokon az Egyesült Szerbia lista vezetője Alexander Vučić lesz, és amennyiben a lista győz, őt jelölik Szerbia miniszterelnöki tisztségére. A választások lehetséges időpontja október 25-e. A pontos dátumot napokon belül közli az államfő. A nyugodbácskai körzetbe látogatott vasárnap Alexander Vučić, a szerb elnök nemrégiben megvalósult és jelenleg is zajló beruházásokat tekintett meg a térségben. Emellett a közelgő választásokról és a fizetésemelésekről is szót ejtett a jelenlegi elnök, aki az októberi parlamenti választáson már a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Dóró Alen riportja.
2: A Hócsák községhez tartozó Ratkovón indult Alexander Vučić vasárnapja. A reggeli órákban hatalmas tömeg fogadta a szerb elnököt a FI Akadémi vállalat előtt. Az államfő a polgárok panaszait és kéréseit is meghallgatta, emellett a várható fizetés és nyugdíj emelésekről, valamint az egyszeri juttatások részleteiről is beszélt. Szeretném elmondani, hogy valószínűleg szeptember 11-én fogjuk közölni a nyugdíj és fizetésemelések mértékét a következő időszakra vonatkozóan. Addig a megszokott nyugdíj jár, de már 14-én megkapják, amit már mondtam, vagyis a 20 és 35 ezer dinár közötti juttatást, 22-én pedig a 6 ezer dinárt, de lesz, aki 12 vagy akár 18 ezer dinár további támogatást kap. Az államfő beszélgetést követően megtekintette a FI Akadémi vállalatban zajló munkát, és egyúttal állami támogatást ígért az esztétikai orvoslás és a tartós sminktetoválás területén tevékenykedő cég tulajdonosának, amennyiben további munkájeket biztosít a környékbelieknek. Vučić délelőtt folyamán Bácsordasra is ellátogatott, ahol szintén meghallgatta helyiek panaszait, és amelyekre lehetőség mutatkozik, azokra mielőbbi megoldást fognak találni az illetékesek, hangzott el az eseményen. Ide tartoznak az út- és vízhálózat fejlesztései is. Az államfő helyi Stanimirović családot is felkereste, akiktől szintén arról érdeklődött, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség a településen. Az elnök a Szilberek és Szentfülöp közötti útszakasz felújítási munkálatait is megtekintette. Kiemelt projektként említette a Smiley, vagyis a vajdasági mosolyként ismert gyorsforgalmi utat, amely a Béreg-Zombor-Kula-Verbász vonalon halad majd végig. Vučić hangsúlyozta, hogy Hócságot és Gombost mindenképpen össze kell kötni ezzel a gyorsforgalmi úttal, hogy a környék ne maradjon elszigetelt. A Smiley a legfontosabb, ami az úthálózatot illeti, azonban mielőtt befejezzük annak az útnak az építését, azon kell elgondolkodni, hogy miként fogunk vele mindent összekötni, milyen ágakat és bekötőket kell létrehozni, hogy az emberek számára lehetőséget teremtsünk a Smiley útra való csatlakozásra. De nem csak a polgárok, hanem a befektetők számára is fontos, hogy érdekeltek legyenek Hócsák, Kula és Apatin környékén is beruházni. Bízok benne, hogy ezt sikerül megcsinálnunk. Vučić később Bácsent Ivánra, Szilágyira, Kerénybe és Zomborba is ellátogatott. Az elnök ígéretet tett rá, hogy a zombori kórházban lehető legrövidebb időn belül biztosítanak egy MR-készüléket, hogy a betegeknek ne kelljen Újvidékre utazniuk. Emellett kiemelte, hogy a gazdák továbbra is igénybe vetik az állami támogatásokat, és rendkívül kedvező, akár 1%-os kamatú hitelekkel vásárolhatnak új traktorokat, vagy fejleszthetik gazdaságukat.
1: Matematik Ratko Mladićot a népirtásért és más háborús bűncselekményekért elítélt boszniai szerb tábornokot a Topčideri temetőben helyezik el, abban a sírboltban, amelyben lánya Anna is fekszik. A koporsót reggel 7 órától ravatalozták fel a Szent Lukács templomban. A tervek szerint a gyászmenet innen indul a néhány kilométerre fekvő Topčideri temetőben, a temetés pedig 13.30 és 14 óra között kezdődik. Ratko Mladić a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka augusztus 27-én hunyt el Hágában, ahol életfogytiglani börtönbüntetését töltötte. A pere 2012-ben kezdődött, elsőfokú ítéletet 2017-ben hoztak ellene. Népirtás büntetében találták bűnösnek a szrebrenicai mészárlás miatt, amelynek során több mint 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg. Emellett elítélték a Szarajevo ostroma alatt a polgári lakosság ellen elkövetett terrorcselekmények miatt is. Ebben a több éves ostromban több mint 11.500 ember vesztette életét. Nehéz idényt zárnak a vajdasági kukoricatermesztők. Az idei termés sorsát elsősorban a hosszú ideig tartó csapadékhiány és a nyári hőség pecsételte meg. A kukorica számára éppen a fejlődés legfontosabb időszakában nem volt nedvesség. A hozam 10 mázsa körül mozog holdanként Magyar Kanizsa községben. Fejős Ornella tudósít.
0: Magyar Kanizsa községben már augusztus közepén megkezdődött a kukorica betakarítása. Először silóként tették meg ezt a gazdák, majd ezt követte a csöves betakarítás, most pedig a szemes. A termelők már a kombájnozás előtt látták, hogy az idei hozamok is elmaradnak a megszokottól. Több helyen a kukorica idő előtt kiszáradt, a növények alacsonyabbak maradtak, és a csövek sem fejlődtek ki rendesen. Vajdaságban egyre nagyobb kihívást jelent az aszályos időszakhoz való alkalmazkodás, hiszen a megfelelő mennyiségű és jó időben érkező csapadékhiánya rövid idő alatt komoly károkat okozhat. Fejő Zsolt, magyar kanizsai termelő.
3: Az idei évi kukorica termés az katasztrofális volt az utóbbi 2-3 évben, ez szörnyű. Volt olyan terület, amit tudtunk öntözni. Az valamennyivel jobb lett, de hát az se lett egy bő termés, még egy átlagos termésnek se lehet mondani. Ez az idei meleg, ez nagyon még szenvedett mindent, és nagyon elgondolkodtató, hogy egyáltalán benne marad-e a vetés terve.
0: Hasonlóan vélekedik a tengeri termesztésről az Ilona Falvi Balázs Tibor is. Az állattenyésztő elmondta, a meleg földekben nem lehet már az utóbbi időben kukoricát termeszteni. Valamekkora hozam mindössze a réti földekben jelentkezik. Ugyanakkor a termésmennyiség ezeken a helyeken is, és az egész község területén gyér, 10-12 mázsa holdanként. Több helyen is megjelent az aflatoxin, a felvásárlási ár pedig alacsony, még a 20 dinárt sem éri el.
4: Nem reális, ugye tudjuk, hogy az árpa se volt külön, meg a búza se, meg ez se. Tehát a kukorica meg főleg nagyon olcsó, ahon képes, hogy nem termet. Tehát ez abszolút majdnem így, legalább azért 30-35-nek kellene lenni, meg ugye kevés is terem, még csak szüksége van a jószágnak, mert mindenben van a táperő, de a kukoricából legtöbb a zsír, ugye.
0: Az alacsony felvásárlási ár mellett nagy probléma még a kereslet hiánya is, ugyanis a felvásárló cégek többsége arra panaszkodik, hogy nincs export. A termés az országban marad. Ennek egyik oka pedig az alacsony vízállás, ami meggátolja a hajózási kivitelt.
1: Sport. A TSC ma a belgrádi Vosdovac vendégeként lép pályára a szerb másodosztály hetedik fordulójában. Nenad Milliás szerint a topolyai csapat a legutóbbi hazai döntetlent követően ezúttal győzelemre készül és 3 ponttal szeretne hazatérni. A vezetőedző ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Vosdovac az előző 2 mérkőzésén javuló formát mutatott, így a topolyaiakra várhatóan nehéz feladat vár. A TSC 4 fordulót követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel tovább is veretlen a ligában. A találkozó 18 órakor kezdődik. Bronzérmes lett Szerbia női röplabda válogatottja az Európa-bajnokságon. A szerbek a harmadik helyért rendezett mérkőzésen 3-1-re győzték le Lengyelországot. Az első két játszmát magabiztos játékkal nyerték 25-21-re, majd 25-19-re. A lengyelek a harmadik szedben szépítettek 25-15-re, Szerbia azonban a negyedik játszmában ismét átvette az irányítást, és végül 25-18-ra nyerte a negyedik szettet. Ezzel pedig megszerezte a bronzérmet, és ismét bizonyította helyét az európai élmezőnyben. A döntőt ma este rendezik Isztambulban, ahol a török és az olasz válogatott csap majd össze a bajnoki címért. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Vidáman búcsúztatták a nyarat Kishegyesen, vasárnap is tömeges volt a zentai vásár. Jönnek a részletek. Több mint 100 gyerek, szülő és nagyszülő búcsúztatta együtt a vakációt vasárnap délután Kishegyesen. A Nők Kishegyesi Fórumának rendezvényén a Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület és a Vöröskereszt Községi Szervezete mellett más civil szervezeteket is bevontak az esemény lebonyolításába. Paracki László és Mecserik Anita riportja.
5: Gyerek zsivajtól volt hangos a hétvégén a kishegyesi Hegyalja utca. A löszfal tövében a tűzoltó autóba is be lehetett ülni, vagy gyurmázni, lisztezni, bekapcsolódni az ügyességi játékokba. Emellett lufi hajtogató művész is várta a gyerekeket. Bakorek Véda.
6: Mi zajlott itt az imént?
7: Azt, hogy varázsoltak, meg az én borítékomban nem volt semmi, és végül húztam egy kártyát, és pont ugyanaz volt az acskóban is, meg a lufi hajtogatás tetszett a legjobban.
5: A nyári élmények is felevelenedtek a nyárbúcsúztató programon, miközben óriás buborékot fújhattak a gyerekek, vagy éppen vizet pumpálhattak a tűzoltók segítségével. Dudás Viktória.
6: Mi történt a színpadon? Láttuk, hogy asszisztens voltál.
8: Egy bűvészkedtünk, meg egyben lufit hajtogattunk, meg kidurrant a lufi, de rám lettek mérgesek, de is én csináltam.
5: Kormos Bence, kishegyesi apukának is tetszettek a foglalkozások.
9: Minden rendezvényre kijövünk, amit a Dombos-Ferencen megszerveznek. Nekünk ez a családi összejövetel. Általában ilyenkor készülünk egy kis hideg itallal, gyerekeknek üdítővel, és mindig megkóstoljuk a helyi finomságokat.
5: Ez a nap a gyerekekről szól. Az iskolakezdés utáni első hétvégén még kijátszhatták magukat, még egy élményt szerezhettek, mondta Zsidai Erzsébet, a Nők Kishegyesi Fórumának elnöke. Kiemelte, a programokra a legkisebbeket és az idősebbeket is várják, és a tábortűz sem marad el.
10: Ezen a programon, amit minden évben szervezünk, most már 20 éve, úgy mondjam, elsősorban a kishegyesi civil szervezetek, egyesületek és még intézmények is részt vesznek. Valójában a Maronka Károly Tűzoltó Egyesület van kint, kint van a Vöröskereszt, kint van a kishegyesi könyvtár, tehát a női fórum önkéntesei készítettek játékokat. Szabó Henriettának a népi játékai vannak kint, van óriás buborék, van gyurmázni lehet, illetve Csatai Gergő lufi hajtogató művész az egyik vendégünk.
5: A gyerekek a játékok közben fabatkákat gyűjthettek, amit ajándékokra tudtak beváltani. A rendezvény idén is a hagyományos szalonna sütéssel ért véget.
1: Vasárnap is tömeges volt a zentai vásár, sokan csak egy jó ebédért vagy a vásári hangulatért látogatnak ki, de a többség pontosan tudja, itt olyan portékákra és kedvező árakra bukkanhatnak, amelyeknek máshol hiába keresnének. A térség egyik legnépszerűbb vásárába ezúttal is messzi földről érkeztek az árusok és a vevők egyaránt. Horváth Kátai Orchidea és Rúzsa Edina összefoglalója.
11: Minden hónap első vasárnapja vásári nap Zentán. A hagyományos vásári forgatag sokak számára elengedhetetlen hétvégi program ekkor. Egyesek a széles kínálat és a jó árak miatt böngészik a standokat, másoknak viszont a gasztronómiai élmények jelentik a fő vonzerőt. Kasszás Sebastian Adáról.
12: Milyen gyakran szoktál jönni a vásárba?
13: Ha változó általában. Egy-két havonta van, hogy sűrűn, van, hogy ritkában, de két havonta általában meg szoktam általában jelenni.
12: És mit szoktál itt venni?
13: Jobban inkább hamburgert, és a rokonoknál el szokott lenni az ebéd, van, hogy reggeli, változó, van, amikor malacot eszünk, Mihez van kedvünk?
12: Ma mekkora vásár van?
13: Ma elég sokan vannak tényleg, úgyhogy sok ember van.
11: A standok...
13: Tebéd, van egy reggeli, változó. Van, mikor malacot eszünk. Mihez van kedvünk?

0: szinte mindent megtalálhatnak a színes forgatagban. A szórakozás és a vásárlás mellett a rendezvény a helyi kézműveseknek is kiváló bemutatkozási lehetőséget nyújt. Akadnak olyan alkotók, akik otthonról hozzák a mesterség szeretetét, és évtizedes tapasztalattal a hátuk mögött rendszeres visszatérői a vásárnak. Kardos Éva török kanizsáról.
1: Igazából már gyerekkoromban anyukámtól tanultam meg, de most az utóbbi időben egy 4-5 éve kezdtem újból vele foglalkozni.
2: És mióta fűz ékszereket?
1: Hát az talán 16-17 éve.
2: Milyen gyakran szokott kijönni ide a vásárba?
1: Hát rendszeresen, minden hónapban.
2: Hogy látja most mekkora a forgalom, illetve a vásárló elő?
1: A nyári hónapok azok mindig erősebbek, mind a téli, meg hát szezontól is függ.
0: A nyári szezonban tapasztalható élénkebb forgalom is bizonyítja, hogy a vásároknak ma is megvan a maga varázsa. A portékák sokszínűsége és a közösségi élmény egyszerűen vonzza a látogatókat. Ahogy a helyiek mondják, a zentai vásárban nincs, ami nincs.
3: Több mérőállomáson is fagypont közeli hőmérsékletet mértek hétfőn reggel Magyarországon. A Hungarom-Med közlése szerint a hideg front mögött érkező száraz levegő és az éjszaka elcsendesedő szél miatt jelentősen lehűlt a levegő. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtason mérték hajnalban. A Nógrád vármegyei Zabarban 1,5 fok volt, Moháron 2,6 fok, Széchenyben pedig 3,4 fokot mértek. A pontos idő 12 óra 17 perc, híradónkat hallották.
4: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén pedig most 27 fokot mérnek, Vajdaságban is friss volt a hétfő reggel, a hajnali órákban a tartomány több pontján 10 fok körül alakult a hőmérséklet, napközben azonban gyorsan melegszik a levegő, az ország nagy részén napos idő lesz, a hőmérséklet 29 és 32 Celsius fok között alakul, a szél pedig gyenge, változó irányú lesz. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán akár 36 fok is lehet. Ezt követően időjárás változás várható esővel és jelentősebb lehűléssel.
5: Csak a legfrissebbek!
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
7: Reklám következik.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
11: Várom a postást.
10: Jön a nyugdíj?
11: Azt várhatom.
10: A számlákat hozzák.
11: Na azt nem várnám.
10: Hát akkor?
11: Ma hozzák a hét napot.
12: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
13: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: És akkor már is megnézzük, hogy mi mennyibe kerül a mai napon, mégpedig szeptember 7-én. Milyen fura kimondani, hogy már szeptember 7-e van. De nézzük, 117 dinár 36 para, 100 magyar forint a mai napon, 32 dinár 37 parába kerül, egy svájci frankára 124 dinár 68 para, egy angol font 136 dinár 54 parába kerül, és egy amerikai dollár pedig 101 dinárban.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.

12 óra múlott pontosan 40 perccel, és aha, szólt itt nálunk a 107,1-en. Love is a Stranger, ezzel fogjuk folytatni. Előtte még elmondom, hogy mi mindent tudok megnézni a Pannon Televízióban ma délután. Fit percek! Aktív hétköznapok a Pannon Televízióval, azt követően tanuljunk szerbül. A szerb nyelv alapjai kezdőknek és haladóknak, majd Vidékünk magazin műsor a vajdasági hétköznapokról. Tudják, 17:30 híradó majd. Ezen kívül Karamáris is lesz, illetve 20 órakor híradó, majd a tavalyi Durindó fellépései, a vajdasági televízió felvétele, tehát 2025-ből, ezt követi majd a Gyöngyös Bokréta, és Szubjektív is lesz 21:40 magasságában. Bővebb info a pannonrtv.com-on, és ott nem csak a műsorúságot tudják elolvasni, hanem a legfrissebb híreket is. Például mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra, erről is tudnak olvasni. Megyünk tovább, Love is a Stranger.

12 óra múlott pontosan 50 perccel, mindjárt érkezik Didit Szúzi a legfrissebb hírekkel, utána pedig jövünk a mai Mozaik utolsó órájával. Hát hétvégén lezajlott a Magyar Kanizsai Írótábor, kolléganőm Lenner Tímea volt a helyszínen, ebből készített egy összefoglalót, ezt hallhatják majd, illetve beszéljünk rólával és várjuk majd önöket, természetesen Mozaik után 14 után kezdődik, milyen világ rajzolódik ki előttünk, a háborúk, a nagyhatalmi versengés és a régi geopolitikai rend átalakulása közepette. Erről lesz majd szó, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Új szakasz kezdődhet Szerbia és Üzbegisztán gazdasági együttműködésében, jelentette innen át Popovics, a nemzetközi gazdasági együttműködésért felelős tárca nélküli miniszter a két ország gazdasági vegyes bizottságának első ülése után. A felek a kereskedelmi forgalom és a beruházások növelésében, a vállalatok közvetlenebb összekapcsolásában, valamint közös projektek megvalósításában állapodtak meg. A két ország árucsere forgalma tavaly rekordot ért el, 41,9 millió dollár tett ki. Az együttműködésben kiemelt szerepet kaphat a többi között a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az informatika, a robotika, a mesterséges intelligencia és a turizmus. Az üzbég elnök holnap hivatalos látogatásra érkezik Szerbiába. Rendkívüli kormányülés tart ma a szerb kormány, amelyen sajtóinformációk szerint Gyuro Macut miniszterelnök a parlament feloszlatását javasolja. Az ülés délután 3:30 kezdődik, ezt követően a kormányfő sajtótájékoztatót tart. A parlament feloszlatásáról szóló javaslatra az előrehozott választások kiírása miatt van szükség. A szerb haladó párt főbizottsága időközben úgy döntött, hogy a következő parlamenti választásokon az Egyesült Szerbia lista vezetője Aleksandar Vučić lesz, és amennyiben a lista győz, őt jelölik Szerbia miniszterelnöki tisztségére. A választások lehetséges időpontja október 25-e, a pontos dátumot napokon belül közli az államfő. Döntött a magyar kormány a Herceg-Szántó-Béreg közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról, a következő hetekben kiírják a közbeszerzést és az építkezésre, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. A miniszter kitért arra is, hogy a határállomás bővítése és fejlesztése hosszabb távon tehermentesíti Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-ás autót, déli szektorát, valamint jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és Vajdaság között. Egyre súlyosabb az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, több mint 6500 megbetegedést regisztráltak, és csaknem 3200 ember vesztette életét. A hatóságok szerint azonban a járvány valódi mérete akár háromszorosa is lehet a hivatalos adatoknak. A fegyveres konfliktusok, a gyenge egészségügyi rendszer és a helyi közösségek ellenállása jelentősen nehezíti a vírus megfékezését. A frontvonalban dolgozókat az Ervebo oltóanyaggal immunizálják, de egyelőre nem bizonyított, hogy az hatásos a jelenlegi vírustörzsel szemben.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 27 fokot mutat a hőmérő, friss volt a reggel Vajdaságban, a hajnali órákban a tartomány több pontján 10 fok körül alakult a hőmérséklet. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő, az ország nagy részén napos idő lesz, a hőmérséklet 29 és 32 Celsius fok között alakul.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
4: Rádiózzon velünk.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mozaik. A 107,1 MHz-en. Érdemes fülelni.
1: Tényleg egy pörgős számmal indítottuk ezt az órát, mégpedig a mai Mozaik utolsó óráját. Fiesta, aki elmegy, ugye hazatér, ezt hallhattuk. Hát de mindjárt utazunk Presser Gáborral is, nem is olyan sokára, illetve Koncs Zsuzsa is itt lesz velünk ebben az órában, de előtte még hát én tartozom önöknek egy névvel, hogy kiviszi el tőlünk a páros belépőt, mégpedig a Kosztolányi Dezső Színház nagy sikerű előadására, a Köpönyegre, amely szeptember 9-én lesz 19 órától. Hát ugye az volt a kérésem, hogy írják meg, hogy kik játszanak a darabban: Ágyas Ádám, Bubos Dávid, Hodig Anna Mella, Kucsov Boris és Verebes Andrea, tőlük kellett egy valakit megjelölni, és természetesen aki elviszi tőlünk a páros belépőt, az nem más, mint Rácz Krisztina, gratulálunk neki. Nem sokára kolléganőim felveszik önnel majd a kapcsolatot, és elmondják a részleteket a jegyekkel kapcsolatosan. Még egyszer gratulálunk. Na már most, ahogy említettem önöknek, a hétvégén zajlott Magyar Kanizsán az Írótában, tehát pontosabban szeptember 3-a és 5-e között rendezték meg a 74. Kanizsai Írótábort Magyar Kanizsán, amelyen ezúttal mintegy 50-en vettek részt. A háromnapos rendezvény tartalmas, változatos programmal várta a résztvevőket, érdeklődőket, irodalmi tanácskozások, kiállítás, könyvbemutatók, színházi előadás, koncert és a fiatal alkotók bemutatkozása is helyet kapott a programban, mégpedig a helyszínen volt kolléganőm Lenert Tímea.
2: Olák Tamással beszélgetek, aki a Kanizsai Írótábor szervezőbizottságának elnöke. Igen, népesre sikeredett ez az idei tábor, hála a jó Istennek, és tartalmilag is egy, úgy gondolom, hogy a nemzedékek minden tagját megszólító program sikeredett.
3: Igen, most igyekszünk évről évre minél több fiatalt megszólítani, minél több nemzedéket, és hát örülünk annak nagyon a szervezőbizottságban, hogy válaszolnak erre a megszólításra, itt vannak. Az idei évben, hát most összeszámoltuk, körülbelül 30 szöveg, valamiféle reakció hangzott el a tanácskozás során arra a mottóra, amelyet idén kiírtunk, és érezhető volt, hogy ez a téma, amit felvetettünk, a világ megváltozása, a belső és külső világunk, a természet és társadalmi környezetnek a változása, ez megszólította a különféle generációk tagjait, és azt gondolom, hogy nagyon értékes szövegek hangzottak el, izgalmas reakciók hangzottak el. Bízok benne, hogy az Írótábornak a kötetlenebb programjai során ezek a generációk dialógusba is lépnek egymással, erre is buzdítunk mindenkit gyakorlatilag ezekkel a felhívásokkal.
2: Milyen programpontokat emelnél ki még?
3: Nagyon fontosnak gondolom pont a generációkról szóló beszélgetésünket, amely nem csak a tehetséggondozásról szól, hanem a hagyományoknak a tovább örökítéséről, továbbviteléről, a hagyományválasztásokról, ahol a beszélgető társak közül tényleg több író generációnak a tagjai is megszólalnak. Fontosnak gondolom az utolsó napunk délelőttjén megrendezésre kerülő Új Hangok nevű programot, ami tavaly került először megrendezésre, ahol is a középiskolások művészeti vetélkedőjének a díjazottjai, tehát a legifjabb, mondhatni, hogy épp csak pályára lépő írógenerációknak a szövegeit, gondolatait, a pályára lépésről szóló gondolatait, egyáltalán erről a közegről, amelybe ők belépnek, irodalmi és értelmiségi közegről való gondolatait hallhatjuk meg, nagyon értékesek, és nagyon sok mindenre rámutatnak ezek a gondolatok, amikre mi idősebbek már nem is biztos, hogy felfigyelnénk. Fontosnak gondolom azt, hogy különböző programok válaszolnak, reagálnak egymásra, tehát ahogy egy Sziveri idézet lett a motto, az Álompolgárok zenekar Sziveri megzenélnénk. Fontosnak gondolom azt, hogy különböző programok válaszolnak, reagálnak egymásra, tehát ahogy egy

0: győző értékelte.
1: Dudás Károly íróval beszélgetek, aki a szociográfiai pályázat zsűriének elnöke. Milyen pályaművek érkeztek, mi a jelentősége ennek, hogy újra élet itt a, hát ha lehet ezt a pályázatot szociográfiai műhelynek nevezni?
2: Hát én boldog vagyok, mert hosszú ideig próbáltuk fölilleszteni a szociográfiai műhelyt, és nem igazán járt sikerrel. Viszont akkor, amikor létrehoztuk a szociográfiai műhelyt, akkor fontos dolgok születtek a mi világunkról, a mi életünkről, és aztán valahogy az abba maradt, és hát ezt sikerült felújítani, és ez a pályázat, én azt mondom, hogy az egyik legkiválóbb, ha bár én, mint kezdeményezője, vagy egyik kezdeményezője a pályázat kiírásának, kicsit másképp gondoltam, én úgy gondoltam, hogy fiatal embereket kell meghívásos, tehát kiváló, nagy tehetségű fiatal íróinkat meghívni, és hát komoly próbatétel elé állítani őket, hogy próbáljanak ezen a területen is munkálkodni. Aztán másképp alakult a dolog, de szerintem így is teljesen rendben van, és végül a pályázatra, ugye a 14 pályamű az nem kevés, ugye egy ilyen pályázatra 14-en jelentkeztek, és tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy több mint fele. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen irodalmi szociográfia, tehát a díjazottak egyértelműen, és aztán az általunk, a zsűri által megjelentetéssel javasoltak is, megütik azt a mértéket, amelyet mi annak gondoltuk, hogy fontos.
1: Az írótábor második napján sor került továbbá az Egy kiadó, egy író új kiadványok bemutatása programra. Beszédes István, az Etna kiadó vezetője.
3: Sándor Zoltán fogja bemutatni, az írótárs fogja bemutatni Szögi Csaba regényét, mert Sándor Zoli minden betűjét elolvasta már a Csabának, és nagyon rá van érezve, és megküzdött ezzel talán a legnehezebb regényével a Csabának, mert már idő és térellenes, és lassan a nyelvet is fölbontja, és a metaforákat. A következő regényét már a Sándor Zoli se fogja tudni dekódolni. Úgy kell hallgatni, mint a zenét.
1: Mik most a kiadói tervek jelenleg? Vannak-e? Milyen könyvek jelentek meg az elmúlt időszakban az Etna kiadásában?
3: Az idén nem jelent meg könyvünk. Kovács Jolánka próza kötetét szerette volna kiadni, de nem sikerült támogatást szerezni hozzá, úgyhogy ehhez lassan jönnek az új kéziratok, amiről ugye előre nem nagyon szoktam beszélni, mert a szerzőnél is változhat a dolog, meg a konstelláció is változhat, hogyha lehet. Például van kilátásban még egy Ladányi István eszélytárca, kis próza, vegyes műfajú, hát annyira nem is vegyes műfajú, tehát kötet, és van Szögés pár dolgozik rajta, úgyhogy vannak kéziratok, szerzők, kis dinamika kellene a kiadáshoz, de most ebben az elmúlt 2-3 évben kicsit gyöngébben működtek a dolgok, de hát bízunk a jövőben, most végül is még csak 27 éves a kiadó, úgyhogy...
1: Dr. Pap Árpád, néprajzkutató, muzeológus, az írótábor egyik résztvevője a 74 éve tartó rendezvényről a következőképp nyilatkozott.
4: Az igazság az, hogy először vagyok itt az írótáborban. Érthető okokból nem jelentem meg eddig, hiszen az egyéb kötelezettségek nem tették lehetővé, hogy egy ilyen írótáborban egy teljesen más módon mutatkozzak be, mint eddig, mert ugye megvan a néprajzi tanulmányírásnak is a saját módszertana, és annak van egy ilyen le nem írt, vagy többször leírt hát nomenklatúrája, amit el kell fogadni és tudomásul kell venni, ahhoz igazodunk. A mostani megjelenésem egy meglehetősen szokatlan témát tárt föl, egy ilyen visszaemlékezésszerű több nemzedéket egybe kapcsoló 1800 leütés helyközökkel kiírás szerinti hát írást kellett beadni ahhoz, hogy itt lehessünk, lássák, és furcsa módon én lepődtem meg legjobban azon, hogy elfogadták az írást, mert meglehetősen a középkori, hát hogy mondjam, nyers paszkvillusok szintjén megfogalmazott történetről van szó, amit most szándékosan nem fogok elmesélni, mert azt hiszem, hogy a rádióhallgatók annyira nem kíváncsiak rá, de ennek ellenére, ha valamit mégis mondani kellene magát, magáról az író.

0: A táborban és az itteni részvételemre akkor azt mondanám, hogy igen. Az, hogy engem elfogadtak és az írásomat elfogadták, ez annak az ékes bizonyítéka, hogy a hagyományos irodalmi műfajoktól tágabb értelmezésben is lehet mozogni. Ez megítélésem szerint jó, mert tarkábbá teheti magát az írótábort is, egyáltalán a távlatokat tágítja, feszegeti a határokat, de ezzel együtt el kell fogadnunk azt is, hogy a 74. írótáborról beszélünk, tehát ez már a háború után 1952-től meglévő találkozó, és mint olyan örömmel konstatáltam magam is, hogy a szociográfia is itt komoly hangsúlyt kapott. Én türelmetlenül várom azt, hogy olvashassam azokat az írásokat, amelyeket szociográfia címén díjaztak, mert a szociográfia, mint olyan, tudjuk, a néprajztól sem áll nagyon távol, sőt egyáltalán nem áll távol tőle, és ennek függvényében nagyon fontos, hogy végül is ne csak beszéljünk róla, hanem tegyünk is annak érdekében, hogy a szociográfia, mint olyan, a magyar vajdasági magyar irodalom berkein belül is valahol még inkább létjogosultságot kapjon. Az igazság az, hogy nem kerülhetjük el a valóságot, is szembe kell nézni vele, tehát egyrészt egy egyre fogyó közösségről van szó, most akarjuk, nem akarjuk, ezt ki kell mondani, és sokszor kimondták, csak nem tettek annak érdekébe. Az irodalmárok talán azt tehetik, hogy tényleg a szociográfiai irodalom mentén megpróbálják a gondokra felhívni a figyelmet. Ha egy szociográfia nem a problémákra hívja fel a figyelmet, az nem szociográfia. Ha egy néprajzi munka nem a problémákról beszél, akkor az nem néprajz. Az csak egy leíró, deskriptív, nagyon fontos, de igazából nem érzékeny témákat érintő valami tevékenység, és emiatt mindenféleképp újra kellene gombolnunk azt a kabátot, amíg lehet, amíg van kabátunk, és amíg van kint gombolni azt.
1: A vándorkulacs átadásával ért véget a 74. kanizsai írótábor. A vándorkulacs idén Balázs Attila író kezébe került.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres terek. Ára 10 ezer euró. Érdeklődném a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: 13 óra múlt, pontosan 40 perccel akkor a levegőt vettem. Na már most nézzük, milyen időre kell készülni az előttünk álló napokban. Mégpedig a meteorológusok szerint hát szép időben lesz részünk. Ugye csípős volt a reggel, ezt nagyon sokszor elmondtuk itt a Szabadkai Magyar Rádióban, a hírekben is hallhatták. Hát igen, csípős volt, de viszont egy nagyon szép nyárias időre kerekedett ki. Na már most a mostani prognózis szerint mégpedig amire számítani kell, hogy holnap már azért 30 fok feletti értékek lesznek. Szerdán pedig már akár 34-35 fokot is mérhetünk, és utána egy jelentősebb ugrás lesz majd, mégpedig csütörtökön már csak 24 fokot mérhetünk, és ott már esőre is számítani kell a mostani prognózis szerint, és pénteken még hűvösebb lesz további csapadékkal, erre kell készülni, illetve a hétvége 23-24 fok körüli értékek, vagy a hétvégén annyik várhatók, és akkor jövő hét elején is egy 24-26-ossal indul majd. Tehát én úgy nézem legalábbis a mostani prognózis szerint, ahogy itt nyitva vannak előttem természetesen több időjárási portálok, hogy szinte búcsút inthetünk, kérdőjellel teszem föl, mégpedig a 30 fokoknak. És a hajnalok is elég hűvösek ahhoz képest, mégpedig 11 és 16 fok körüli értékeket mérhetünk majd az elkövetkezendő napokban. Na már most megyünk is tovább. Óha, itt a nyár, hát szépen lassan már megyünk ki belőle, hiszen szeptember 7-e van, de attól függetlenül még egy kicsit itt tombol nekünk.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: 13 óra múlt 48 perccel, nem maradt más hátra, hogy búcsút intsünk még pedig, de ne menjenek sehova, hiszen 14 óra után még pedig beszéljünk róla, rovatunkat hallhatják itt a 107,1-en, és hétfő lévén Búzán Zsuzsi még mesével is készült önöknek. Búcsúzik a mai stáb, még pedig két adásvezető technikus nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta, illetve holnap 8-tól pedig Búzán Zsuzsi számít majd a figyelmükre. Legyen szép napjuk! És vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió diszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Megkezdődött a Palicsi Bagolyvár felújítása, a több mint 130 éves műemléki jelentőségű épület az egykori palincsi olimpiai játékokhoz és Vermes Lajos nevéhez kapcsolódik. Az elmúlt években állapota jelentősen leromlott, most azonban megkezdődött a rekonstrukciója. A 4 hónapon át tartó munkálatok során elsősorban az épület külső része újul meg. A felújításra a tartományi költségvetésből tavaly 55 millió dinár biztosítottak. A közbeszerzési eljárást követően a munkálatokat a szabadkai Jumol Kft. Végzi. A szerződés értéke áfa nélkül mintegy 43,6 millió dinár. Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt ma Bogaras bejáratánál. Nem hivatalos információk szerint egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A helyszínen a tűzoltók és rendőrök is dolgoznak. A baleset miatt az érintett útszakaszon a forgalmat jelenleg a főút melletti földes útra terelik. A helyszínen torlódásra és lassabb haladásra kell számítani. Halálos közlekedési baleset történt vasárnap délután Temerinben is. A tragédia körülbelül 17:30 történt, amikor egy 17 éves fiú motorkerékpárral közlekedve eddig tisztázatlan körülmények között elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az úttestről, majd egy betonoszlopnak ütközött. A fiatal olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség közlése szerint a 2009-ben született fiúnak nem volt vezetői engedélye, és a baleset idején sem bukósisakot, sem más védőfelszerelés nem viselt. A baleset pontos körülményeit a rendőrség és az illetékes szervek vizsgálják. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. A kérelmeket szeptember 7-e és 21-e között lehet benyújtani a Kincstári Igazgatóság online portálján. A támogatás minden Szerbiában élő nagykorú szerb állampolgárnak jár, azoknak, akik az ingyenes részvényekre jogosultak, valamint a nyugdíjasoknak nem kell külön regisztrálniuk, ők szeptember 22-én automatikusan megkapják a pénzt. A Kincstári Igazgatóság honlapján mindenki ellenőrizheti, hogy szükséges-e regisztrálnia. A többieknek viszont igényelniük kell az egyszeri támogatást. A jelentkezőknek a kifizetés szeptember 23-a és 25-e között történik majd.
2: Sport.
3: Holnap este elrajtolnak a labdarúgó bajnokok ligája küzdelmei. Az új szezont rögtön egy magyar és szerb szempontból is érdekes együttes, az AEK Atén nyitja meg a LASK ellen 18:45-kor. A görög csapatot a szerb tréner Marko Nikolić juttatta be az európai elitbe, a csapatnak pedig további két honfitársa, Luka Jović és Mijat Gaćinović is tagja. Mellettük két magyar játékos is erősíti az AEK együttesét, Varga Barnabás és Vitalis Milán. A keddi játéknap talán leginkább várt mérkőzése a Real Madrid és az Inter összecsapása lesz 21 órától, de a Porto, Manchester City, illetve a Borussia Dortmund és a Villarreal mérkőzése is hozhat izgalmakat. A liga szakasz meccseit szerdán és csütörtökön is élvezhetik a szurkolók.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén a hőmérő továbbra is 27 fokot mutat. Napközben gyorsan melegszik a levegő, az ország nagy részén napos idő lesz, a hőmérséklet 29 és 32 Celsius fok között alakul, a szél pedig gyenge, változó irányú marad.
4: Aktuális.
5: Érdekes.
6: Érdekes.
5: Hallgasson bennünket
4: a Régió Rádió hullámain is.
7: A Régió Rádió hullámain is.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Most pedig beszéljünk róla. Rovatunk következik itt a 107,1-en. Milyen világ rajzolódik ki előttünk a háborúk, a nagyhatalmi vereség és a régi geopolitikai rend átalakulása közepette? Erre keresi a választ Robert C. Castell, biztonságpolitikai szakértő legújabb, ködben rajzolt térképek, geopolitikai jelentések egy széteső világrendből című könyvében. A kötetről, a világban zajló változásokról, valamint az izraeli-palesztin konfliktusok legfrissebb fejleményeiről kollégánk Brasnyó Zoltán beszélgetett vele.
2: Robert C. Castell biztonságpolitikai szakértő, kutató és egyetemi oktató Aradon született, 17 évesen költözött Izraelbe, ahol az izraeli hadseregben, a katonai hírszerzésnél, majd a rendőrségnél is szolgált. Tanulmányait a Haifa Egyetemen végezte, később a Herzl Institute és az Izraeli Demokrácia Intézet kutatójaként is dolgozott. Kutatási területei közé tartozik az aszimmetrikus hadviselés, a katonai innováció és a geopolitika. Legújabb könyve ködben rajzolt térképek, geopolitikai jelentések egy széteső világrendből címmel jelent meg, és a vonal túlsó végén pedig köszöntöm Robertet. Szervusz, Robert!
3: Szervusz Zoltán, nagy szeretettel köszöntelek téged is, és a hallgatóinkat is.
2: Ugye mi évek óta ismerjük egymást, ezért is tegeződünk, volt néhány közös tapasztalatunk előadásokon, amelyeken nekem is volt szerencsém meghallgatni Robert véleményét a világról, ugye, ahogyan látja a geopolitikai folyamatokat. De ugorjunk egy picit vissza az időben, ugye Aradon születtél, 17 évesen kerültél Izraelbe, aztán ugye hadseregben, hírszerzésben, rendőrségnél is szolgáltál. Ezek mennyire határozzák meg mármint maguk a személyes tapasztalatok, azt, ahogyan ma konkrétan például a háborúkat és a világpolitikai folyamatokat látod?
3: Ahogy a zseniális humorista Karl Marx mondta, a lét határozza meg a tudatot. És teljesen egyértelmű, hogyha valakinek a léte az állandó biztonsági fenyegetés, fogadatosság, állandó surlódás, harci tapasztalatok is különböző hadszintereken, de teljesen másképp látod a háborút magát, mint jelenséget a történelemben, vagy a jelenkori háborúkat, teljesen másképp nézed őket, teljesen másképp vizsgálod őket, mint valaki, aki az egyetemi könyvtár könyvein keresztül vizsgálja ugyanezt a kérdést. Tehát én azt hiszem, hogyha egyetlen egy előnyöm van más elemzővel szembe, az, hogy nekem megvan mind a két perspektívám, tehát megvan az egyetemi perspektíva, és elkövettem egy egyéb bűneim mellett, elkövettem egy posztdoktorit is valamikor, meg hasonló dolgok. Dolgoztam több kutatóközpontban, ugyanakkor megvan ez a gyakorlati tapasztalat is, és talán én vagyok Magyarországon az egyetlen, vagy a magyar univerzumban az egyetlen olyan elemző, aki ebbe is dolgozik mind a mai napig a biztonsági szférában, és nem az egyetemek falai között, vagy egy média orgánumnál.
2: Ugye nálad az elméleti tudás mellé ott van a komoly gyakorlati tapasztalat is. Másképp látja a háborút az, aki személyesen is megtapasztalta, mint az, aki mondjuk kizárólag elemzőként vizsgálja? Kapcsolódik az előző mondandóthoz ez a kérdés.
3: Én úgy gondolom, hogy aki elemzőként vizsgálja, vagy egyetemi kutatóként vizsgálja, a mérce az a munkatársaknak, vagy a kollégáknak az elismerése, a szakmának az elismerése. Tehát ez a mérce, amin leméri a saját intellektuális termékeinek a hatékonyságát, mondjuk úgy, vagy a kellendőségét. Ugyanakkor a gyakorlati pályán nem tudod azt mondani egy tábornoknak, hogy kérem, én elvégeztem az elemzést, ez egy metanarratíva. Abban a pillanatban úgy kiuk, hogy a lábad se éri a földet, azt mondom neki, hogy metanarratíva, vagy valamilyen klasszikus kifejezést. Azt mondom nekem, hogy jön az ellenség, vagy nem jön az ellenség. Mik ezek a metanarratíváknak hasonló fogalmak? Tehát én úgy gondolom, hogy a sokkal gyakorlatibb az egész, és sokkal földhöz ragadtabb, és a gondolatok eleganciája helyett inkább a gondolatok hatékonyságát helyezi előtérbe.
2: Legújabb könyved címe ködben rajzolt térképek. Mit jelképez ez a köd, és miért lett ennyire nehéz eligazodni a mai világpolitikai folyamatok között?
3: Hát a köd ez a harctérnek a köde, vagy tágabb értelemben a geopolitikának a köde, hogy a régi gyakran ismételt clausewitzi sémát vegyük elő, tehát ez a harctérnek a köde tulajdonképpen. Ezért ködben írjuk ezeket a térképeket. Ugyanakkor pusztán az a tény, hogy egy ködben létezünk, nem jelenti azt, hogy nem kell megpróbálni térképeket rajzolni. Ugye, nehéz, de nem lehetetlen a dolog.
2: Nyilván itt az is hozzátartozik, hogy valóban nehéz lett eligazodni a mai világpolitikai folyamatokban, de mitől lett ez ilyen nehéz, illetve hogyan formálódott maga, vagy hogyan
3: a dolog.
2: Nyilván itt az is hozzátartozik, hogy valóban nehéz lett.

0: kétpólusú rendszer, a második világháború alatt is egy kétpólusú világ volt, csak mások voltak a pólusok, utána kialakult a hidegháború alatt egy szintén egy kétpólusú rendszer, már a második kétpólusú rendszer, ebben éltünk egészen 91-ig, és 1991-ben pedig átnyergeltünk egy egypólusú rendszerre, ami igen-igen egyszerű és igen-igen átlátható volt. Ezzel szemben, amit most élünk meg, az az egypólusú világ, az egypólusú világrendnek a szétporlása tulajdonképpen, és egy káosznak a kialakulása ennek a világrendnek a romjain, és a káosz végén ott vár ránk egy újabb rend, de ez a jövő század regénye, ahogy a Jókai mondta.
1: Ugye nyilván nem ildomos ilyet kérdezni, de hogyha már az új világrendről beszélgetünk, és a széteső világrend romjain képzeljük el azt, hogy hogyan alakulhat a jövőnk, akkor te mit látsz? Tehát elemzőként mit látsz, milyen forgatókönyvek vannak esetleg a jövőre nézve, ami a világrendet illeti?
0: A könyvemnek az alcíme, hogy jelentések egy széthulló világrendből. Tehát ez a könyv címe, és ez nem véletlenül választottam ezt a címet. Tehát én úgy gondolom, hogy az a fázis, amiben most élünk, az még mindig a régi világrendnek a farvizein hajózik, mondjuk úgy, és a széthullása az előző világrendnek az a valóság, amiben most élünk. Tehát ez a folyamat még nem fejeződött be. Tehát továbbra is azt látjuk, hogy ez a centrifugális erők sokkal-sokkal erősebbek, és tovább folyik a korábbi a status quo ante-nak a szétforgácsolódása. A folyamat nem fejeződött be. Ami előttünk áll, az nem több rend, hanem több káosz van előttünk. Tehát, hogy ha meg kéne nyugtatnom a hallgatóinkat, akkor nem nyugtatnám meg őket, hogyha úgy gondoljuk, hogy amit most látunk, az káosz, az semmi ahhoz képest, ami előttünk áll. Viszont látjuk, a történelem folyamán látunk egy igen stabil dinamikát, tehát mindig voltak káosz időszakok, és a káoszból utána kiemelkedett egy fajta rend, és kialakult egy új világrend, és ez a világrend egy ideig regnált, utána megint egy káosz következett, tehát van egy ilyen ciklikusság, és az a káosz, ami előttünk áll, annak a végén vár ránk egy újabb világrend, tehát ez mondjuk a pozitív olvasata annak, amit látunk.
1: A káosz az alapvetően a háborúk, a migránsválság, és mondjuk az egyéni hatalom megszerzése, vagy az egyéni hatalomra való törekvés határozza, meg ezt értjük mi káosz alatt ma? Meg a gazdasági szélsőségeket?
0: Ez a káosz tulajdonképpen a világrendnek az ellentétje, tehát az ellenpólusa. Tehát ott, ahol eddig volt egy rend, ott most van egy káosz. Mi a világrendnek mi határoz meg egy világrend? Honnan tudjuk azt, hogy egy működőképes világrendben élünk? Onnan tudjuk, hogy sokkal kevesebb nyílt kérdés van az asztalon, amiket aztán háborúval, vagy gazdasági versenyekkel, vagy hasonló agresszív eszközökkel kell tisztázni. Tehát nincsenek ilyen kérdések. Az egypólusú világrendben nem voltak ilyen kérdések, ahogy a Pulp Fictionben volt a klasszikus mondás, hogy itt senki nem öl meg senkit rajtam, vagy Zorkon kívül, ez a világrendnek a meghatározása. Itt senki nem öl meg senkit rajtam, és Zorkon kívül. Tehát így működik, ez egy világrend. Tehát főleg tevődik a kérdés, hogy valaki másnak is lennének ilyen prerogatívái ott abban a pincében, ott, ahol fogjul ejtették a két főhősünket a filmből. Tehát nincsenek ilyen kérdések.
1: A Marcellust és világrend... a Butchot, igen.
0: Igen, pontosan, amikor összeomlik egy világrend, akkor rengeteg kérdés kerül az asztalra, és látjuk, hogy Butch felvetett néhány ilyen kérdést.
1: Rengeteget írsz és beszélsz a napi politikai, illetve geopolitikai eseményekről. Mi az, amit ebben a könyvben szerettél volna elmondani, és amit egy-egy elemzésben vagy interjúban mondjuk nem igazán lehet kibontani részletesen?
0: A könyv tulajdonképpen egy cikkgyűjtemény. Egy ilyen vándorló tükör, ami mindig a napnak az aktuális a hétnek az aktuális geopolitikai kérdéseit feszegeti egy másik lencsén keresztül. Tehát kicsit olyan, mint amikor elmegyünk a szemészhez, és akkor különböző lencséket tesz bele abba a szemüvegkeretbe, amit fölpróbál nekünk. Én is ilyen különböző lencséket próbáltam, így próbálom cserélgetni ezeket a lencséket. Az egyik én borostyán színű, a másik zöldesebb, a harmadik kicsit kékesebb árnyalatú, vagy valami ilyesmi. És ezeken a lencséken keresztül próbáltam vizsgálni az aktuális hétnek a geopolitikai eseményeit. Ez lehet a kiberhadviselés, lehet az űrhadviselés, lehet bármilyen más olyan eszköz, amivel a geopolitikusok dolgoznak.
1: Szerinted egyébként elképzelhető az, hogy a jövőben ugye a kiberhadviselés és mondjuk a drónok és egyebeknek köszönhetően, vagy hát ennek folytán például a gyalogság és a klasszikus doktrinák, a hadsereg klasszikus, mondjuk a 20. századra jellemző képe az itt teljesen megszűnik? Vagy megszűnhet? Mennyire science fiction ez?
0: A történelem azt arra tanít minket, hogy a régi harcforma

0: mondjuk úgy nem tűnnek el, hanem csupán újabb rétegek rakodnak rájuk. Tehát bármilyen furcsának is hangzik, de a mostani közel-keleti háború alatt is látunk például lovas osztagokat működésben. Visszatértek az izraeli határon, azon egyszerű oknál fogva, hogy minden járműre, a hízbel, a páncéltörő rakétákkal, kornetekkel lőtt, ezért lovas, a csapatokat lovakkal mozgatták. Nagyon érdekes dolog, Kínának például vannak igen jelentős lovas csapattestei még mindig, főleg ilyen belbiztonsági feladatok végrehajtására, de látjuk azt, hogy annak ellenére, hogy megjelent a kiber, meg az űrhadviselés, meg a kvantumszámítógépek, meg az AI, meg ezek az összes szuperlatívusz, amiről beszélünk, a régi harcformák nem tűntek el. És Oroszországnak a tragédiája, mondhatni ebben az ukrán háborúban, nem az volt, hogy nem állt a rendelkezésére elég lőszer, vagy elég fejlett fegyver, hanem az, hogy nem volt elég orosz minőségi gyalogságig hajlandók meghalni egy közelharcban, egy lövészárokban. Tehát ezért nem sikerült bevenni Kijevet többek között, és látjuk azt, hogy ezzel, ugyanezt láttuk Gázában is, tehát semmi nem váltja föl az embert a fegyverrel a kezében, aki hajlandó kockára tenni az életét, és olyan közelről lép harcérintkezésbe, hogy látja a másik személynek a fehérjét, mondjuk úgy, ez soha nem fog eltűnni a háborúból.
1: Ködben rajzolt térképek, geopolitikai jelentések egy széteső világrendből. Hol szerezhető meg a könyv, illetve hol vásárolhatják meg azok, akik szeretnék megszerezni és elolvasni a cikkeidet és az írásaidat?
0: A könyv két kiadónak a közös kiadásában született meg, a két kiadó az erdélyi Exit kiadó és a magyarországi Hetek magazinnak a könyv kiadója. Magyarországon megrendelhető a Hetek magazin könyvesboltjában, a Facebook oldalamon ott van megtalálható a link, de bárki, aki rákeres a Hetek könyvekre, megtalálja a linket, hogy honnan lehet megrendelni ezt a könyvet. Erdélyben pedig az Idea Web könyvtér, vagy webtér, vagy valami hasonló neve ennek a könyváruháznak, vagy az Exit kiadónak az oldalán ott lehet megrendelni Erdélyben ezt a könyvet, és a Facebook oldalamon elérhetőek az összes elérhetőségei a könyvnek. Most egy rócsom lesz augusztus folyamán Erdélyben és Magyarországon is, és aki nagyon szívesen látok mindenkit, aki szeretne dedikáltatni, vagy csak beszélgetni ezekről, vagy csak meghallgatni az előadásomat, tehát nagyon szívesen.
1: Izraelben élsz, térjünk tehát át Izraelre. Ugye itt az amerikai rendezési terv középpontjában jelenleg ott van a Hamas lefegyverzése, és hát az izraeli kivonulás is. A megvalósítás módjáról és ennek sorrendjéről folyik a vita. Hol tart most szerinted az Izrael és a Hamas közötti konfliktus, és hát látsz-e reális esélyt arra, hogy tartósan rendeződjön?
0: Hát tisztában kell lenni abban, hogy a közel-keleten soha semmi nem fog tartósan rendeződni. Tehát nagyon sok évet kell eltölteni egy egyetem falai között, vagy egy könyvtárban, hogy valaki azt higgyen abban, hogy ezeknek a nagy problémáknak vannak megoldásai. Az igazán nagy problémáknak az életben nem csak a geopolitikában, a magánéletünkben nincsenek megoldásai. A maximum, amit elérhetünk, az, hogy veszünk egy nagy és olyan problémát, amivel nem tudunk együtt élni, és megpróbáljuk élhetőbbé tenni. Tehát így kell nézni ezeket a dolgokat, és én úgy gondolom, hogy a geopolitikai gondolkodás felnőttségének az egyik mércéje az, hogy megértjük ezt a dolgot. Gyakorlatilag nincsenek nagy megoldások. Nagyon ritkán vannak megoldások problémákra. Általában megpróbálunk egy létező problémát valamivel elviselhetőbbé tenni. Ez az egyik dolog, és a másik dolog pedig, hogy nem feketében és fehérben gondolkodunk, hanem a szürke 50 árnyalataiban. Ez a két legfőbb ismérve, vagy mércéje egy felnőtt geopolitikai gondolkodásnak. Ami Gázát magát illeti, látjuk azt, hogy volt egy 20 pontos egyezmény, ami gyakorlatilag lehetővé tette a jelenlegi tűzszünetet, és Izrael visszakapta a túszait, tehát teljesen elképzelhetetlen volt a háború elején, hogy 250 túszból akár egy is hazatér, láttuk, hogy mind hazatértek. Nem mindegyik tért haza élve sajnos, de a túszokat Izrael visszakapta. Ez volt a 20 pontos egyezmény. Most a 20 pontos egyezménynek van egy nagyon egyszerű alapja. A Hamas leteszi a fegyvert, átadja a hatalmat egy palesztin polgári hatóságnak, és Izrael pedig kivonul Gázából. Tehát ameddig a Hamas nem teszi le a fegyvert, addig Izrael nem vonul ki Gázából. Ez volt az alapja ennek az egyezményhez, és ehhez kell tartanunk magunkat. Tehát minden ilyen apró csillagocska, hogy ilyen fegyvert adnak le, meg amit leadnak, azt nem szállítják el Gázából, hanem majd raktárakba tartják. Nem, nagyon egyszerű dolog. Nikolaj Mladanov, a béketanácsnak a vezetője egyértelműen kimondta, lefegyverzés az pont azt jelenti, hogy lefegyverzés. Tehát ne legyünk annyira posztmodernek, hogy azt gondoljuk a lefegyverzés szóról, hogy az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szója látja. Nem, a lefegyverzés nem szója látja, az lefegyverzés. Ez azt jelenti, hogy nem maradnak fegyverek Gázában, mert hogyha fegyverek maradnak Gázában, akkor az a civil hatalom, amelyik egy cellofán fog képezni a Hamas fölött, gyakorlatilag a bábja lesz ennek a Hamasnak, vagy pedig a tusza lesz ennek a Hamasnak. Tehát ezért kell lefegyverezni. Terrorszervezetet le kell fegyverezni. Épp úgy, hogy Európában volt a Baden-Meinhof, volt a Vörös Brigátok, a 70-es, 80-as években ezek a drámai marxista terrorszervezetek, ezeket az állam lefegyverezték. Ez volt a kulcsa annak, hogy stabilizálni lehessen a belpolitikai helyzetet. Tehát pont ennek kell bekövetkeznie itt is.
1: Tehát gyakorlatilag minden eredménynek örülni kell ebben az esetben, hogyha a gázai háborút nézzük, de ha például hosszabb távra tekintünk, szerinted milyen Közel-Kelet rajzolódhat ki ezután? Tehát van egy viszonylagos rendezés. Ez alapjaiban változtathatja meg szerinted a konfliktus a térség erőviszonyait, vagy mindig status quo marad?
0: Gáza tulajdonképpen a farok. A kutya, amelyik csóválja ezt a farkat, az Irán tulajdonképpen. És ha nem lesz Irán, lesz valaki más, aki fogja csóválni ezt a farkat. Én tudom, hogy ez nagyon, nagyon szomorúan hangzik az, amit mondok, de Gázában a pusztán azzal, hogy a Hamaszt fölváltja valamilyen más adminisztráció, nem oldjuk meg a problémát. Tehát van itt egy szembenállás, egy zéróösszegű szembenállás a palesztinai arabok és a palesztinai zsidók, vagy az izraeli zsidók között, és ezt a dolgot ezt a nulla összegű játékot semmilyen hangzatos frázisokkal, vagy mély gondolatokkal nem lehet fölülírni, vagy semmisíteni, vagy semmi. Tehát ez van, ez egy adott dolog, és én úgy gondolom, hogy a hadviselő felek ebben a 100 éves háborúban, vagy talán 150 éves háborúban tökéletesen megértik, tökéletesen ismerik egymást. Aki nem érti meg ezt a helyzetet, azok a jószándékú nyugati, meg európai értelmiségiek, akik megpróbálnak itt az alacsonyabb rendű ázsiai primitívek között, bocsánat, a humorizálásért békét teremteni. Tehát fogalmuk nincs a dolgokról, nem ismerik a régiót, nem ismerik a politikai kultúráját, Közel-Keletnek egy teljesen más világ. Valaki lehet az iszlámnak a professzora egy bukaresti, vagy egy budapesti, vagy egy belgrádi egyetemen, de fogalma nincs arról, hogy mi a politikai kultúrája, mi az, ami valóban működteti azok a törzsi ösztönök, amik valóban működtetik ezt a Közel-Keletet. Szóval semmi köze nincs az iszlám vallásához. Tehát ez a gyakorlat és az elmélet közötti különbséget itt látjuk működésben azonnal.
1: Robert C. Castell, biztonságpolitikai szakértőnek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát sok sikert kívánunk, valamint hát kíváncsiak vagyunk a gondolataidra a jövőben is, és hát olvassuk majd a könyvet. A könyv címe tehát még egyszer ködben rajzolt térképek, geopolitikai jelentések egy széteső világrendből. Robert, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm, és a viszontlátásra.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla!

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Ajánlót hallottak.
0: Kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt.
3: És...
0: SMR.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.
4: A régi idő slágerei.
0: Legendás előadó.
4: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
1: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: There she was.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. A kérelmeket szeptember 7-e és 21-e között lehet benyújtani a Kincstári Igazgatóság online portáján. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Szénise Máli bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A pénz ügyminiszter hétfő délelőtt a szerbiai RTV műsorában közölte, hogy éjféltől már 83 ezer nagykorú állampolgár nyújtotta be kérelmét a 6 ezer dináros pénzbeli támogatásra. Délben ez a szám már 361 ezer volt, és folyamatosan növekszik. Rendkívüli kormányülés tart ma a szerb kormány, amelyen sajtóinformációk szerint Gyuro Macut miniszterelnök a parlament feloszlatását javasolja. Az ülés délután 3:30 kezdődik, ezt követően a kormányfő sajtótájékoztatót tart. A parlament feloszlatásáról szóló javaslatra az előrehozott választások kiírása miatt van szükség. A szerb haladó párt főbizottsága időközben úgy döntött, hogy a következő parlamenti választásokon az Egyesült Szerbia lista vezetője Alekszandar Vučić lesz, és amennyiben a lista győz, őt jelölik Szerbia miniszterelnöki tisztségére. A választások lehetséges időpontja október 25-e, a pontos dátumot napokon belül közli az államfő. Megkezdődött a palicsi Bagolyvár felújítása, több mint 130 éves műemléki jelentőségű épület az egykori palicsi olimpiai játékokhoz és Vermes Lajos nevéhez kapcsolódik. Az elmúlt években állapota jelentősen leromlott, most azonban megkezdődött a rekonstrukciója. A 4 hónapon át tartó munkálatok során elsősorban az épület külső része újul meg. A felújításra a tartományi költségvetésből tavaly 55 millió dinárt biztosítottak. A közbeszerzési eljárást követően a munkálatokat a szabadkai Jumol Kft. Végzi. A szerződés értéke áfa nélkül mintegy 43,6 millió dinár. Október 1-től fogadhatja az utasokat az új vasúti megállóhely Újvidéken a Pirosi út mentén, jelentette ki Zsárko Mityin. Újvidék polgármestere szerint a szerbiai vasúti infrastruktúra a következő 10-15 napban befejezi a megállóhely építését. A korszerű létesítményhez mintegy 150 parkolóhely, kerékpártároló és kerékpárút is tartozik majd. A városvezetés szerint az új megállóhely megnyitása jelentősen tehermentesítheti a péterváradi vasútállomást, amelyet jelenleg az újvidéki pályaudvar helyett használnak. Az újvidéki vasútállomás az előtető 2024. november 1-i halálos áldozatokat követelő leomlása óta zárva tart. A szakértők jelenleg az épület állapotának felmérését és megerősítését javasolják, hogy az állomás egy része ismét megnyitható legyen. Ehhez azonban továbbra is a bíróság engedélyére várnak. Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka Magyarországon. A parlament hétfői ülésén elsőként Magyar Péter miniszterelnök szólalt fel napirend előtt, majd több fontos témáról is tárgyalnak. Többek között napirenden van a média tanács új vezetését jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása is. A képviselők emellett tárgyalják a vármegye és főispán elnevezések megszüntetését is. A tervezet alapján ismét a megye, illetve a kormány megbízott megnevezést használnák. Változhat a miniszterelnök illetménye is, ha a kormányfő országgyűlési képviselő is a jelenlegi bruttó 3,8 millió forint helyett körülbelül 2,5 millió forintra csökkenhet a havi fizetése.
0: időjárás.
4: Szabadkán és környékén 28 fok van, a hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán akár 36 fok is lehet. Ezt követően viszont időjárás változás várható esővel és jelentősebb lehűléssel.
3: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Friss hírek minden órában.
3: A 107,1 MHz-en.

csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres terek. Ára 10 ezer euró. Érdeklődném a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Szorosabbra fűzi gazdasági együttműködését Szerbia és Üzbegisztán. Újjászületik Vermes Lajos öröksége. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. Következnek a részletek. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri állami támogatásra. A juttatás minden nagykorú szerbiai állampolgárnak jár, ám nem mindenkinek kell külön regisztrálnia. Hogy kiknek szükséges jelentkezniük, hogyan ellenőrizhető a jogosultság és miként igényelhető az összeg, riportunkban bemutatjuk. Mecserik Anita összeállítása.
4: 6000 dinár napjainkban nem számít jelentős összegnek, a polgárok szerint viszont minden támogatás jól jön. Egy bevásárlásra, vagy akár néhány számla befizetésére elegendő lehet. Sokan azonban úgy gondolják, az államnak hosszú távon inkább az életkörülmények javítására, például új munkahelyek biztosítására kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie.
5: Szerintem nem nagy segítség, biztos, hogy van, akinek sokat számít, de inkább a munkalehetőségekkel kéne foglalkozni, hogy könnyebben találjanak az emberek munkát, és akkor nem kellene ezt a pár ezer dinárt segíteni.
4: Mit gondolsz, 6000 dinárból mit lehet vásárolni, vagy mire lehet költeni?
5: Hát nem sok mindent. Akinek van család, van gyerek, ott igazából nem sok mindenre lehet elkölteni. Lehet pelenkát venni, de nem túl nagy összeg.
4: A nyugdíjasokat sem felejtették el, ők két külön támogatást kapnak. Az egyik a 6000 dináros támogatás, a másik pedig a rendes havi nyugdíjuk mellé járó egyszeri kifizetés, amely várhatóan szeptember 14-én történik meg. A 31000 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35000 dináros támogatást kapnak. A 31 és 56000 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27500 dinárt. Az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Ez egy nagyon jó dolog, köszönöm az elnökünknek. Ami a 6000 dináros támogatást illeti, én nyugdíjas vagyok, nekem nem kell jelentkeznem. De vannak olyanok, akik korábban is kaptak, nem tudom, nekik kell-e most jelentkezniük. Egyébként szerintem ez jó dolog, ez a támogatás szükséges. Nekünk nyugdíjasoknak nagy szükségünk van rá.
6: Nem a pensionéri, mert Jakob potrebne.
4: Ami minden polgárt érdekel, hogyan tudjuk ellenőrizni státuszunkat, hogy szerepelünk-e a részvény alap jogosultjainak nyilvántartásában, és amennyiben nem szerepelünk, akkor hogyan tudunk jelentkezni. Elsőként fel kell keresni a kincstári igazgatóság hivatalos portálját az idp.trezor.gov.rs oldalon. A felületen ellenőrizhetjük, hogy a korábbi nyilvántartás alapján szerepelünk-e a részvény alap jogosultjainak listáján. Ehhez a Proverite Dalicete Automatski Dobiti Novac lehetőségre kell kattintani. Amennyiben már szerepelünk a jogosultak listáján, erről egy zöld színű ablak tájékoztat bennünket. Nincs semmi veszve, ha az ablak piros, a podnošenje prijave fül alatt lehet igényelni a szükséges űrlap kitöltésével a támogatást. A jelentkezőknek érvényes személyi igazolvánnyal kell rendelkezniük, továbbá 2026. szeptember 1-ig már be kellett tölteniük a 18. életévüket, szerb állampolgárnak kell lenniük, és bejelentett szerbiai állandó lakóhellyel kell rendelkezniük. Az igényléshez a személyi számot, vagyis a jömöbögöt, valamint az érvényes személyi igazolvány számát kell megadni. Bármilyen gond észlelése esetén azt a Prijava probléma opcióra kattintva jelenthetjük be. Sinisa Mali pénzügyminiszter hétfő délelőtt a szerbiai RTV műsorában közölte, hogy éjféltől már 83 ezer nagykorú állampolgár nyújtotta be kérelmét a 6000 dináros pénzbeli támogatásra. Délben ez a szám már 361 ezer volt, és folyamatosan növekszik. Ez egy nagyobb program része a szerbiai polgárok számára, amelynek értéke 986 millió euró, vagyis csak nem 1 milliárd euró. Már bizonyos intézkedéseket meg is valósítottunk. Ha emlékeznek, 30 ezer, egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt osztottunk ki, valamint csökkentettük a gyógyszerek árát a gyógyszertárakban. Mindez annak a programnak a része, amelyben a legnagyobb terhet maga az állam vállalja. Ezzel szeretnék megmutatni Szerbia polgárainak, hogy törődünk azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Aki még nem tette meg, szeptember 21-ig tud pályázni a 6000 dináros támogatásra. A jelentkezés rögzítése után annak állapota ugyanazon a portálon követhető nyomon. A kifizetés a szerbiai posta takarékbankon keresztül történik majd. A szükséges különrendeltetésű számlát azoknak is megnyitják, akiknek nincs megfelelő számlájuk ennél a pénzintézetnél, emiatt nem kell senkinek sem új számlát nyitni. A részvényalap jogosultjainak szeptember 22-én, a külön jelentkezőknek pedig szeptember 23-a és 25-e között fizet.
3: Új szakasz kezdődhet Szerbia és Üzbegisztán gazdasági együttműködésében, jelentette ki Nenad Popovics, a nemzetközi gazdasági együttműködésért felelős, tárca nélküli miniszter a két ország gazdasági vegyes bizottságának első ülése után. A felek a kereskedelmi forgalom és a beruházások növelésében, a vállalatok közvetlenebb összekapcsolásában, valamint közös projektek megvalósításában állapodtak meg. A két ország árucsereforgalma tavaly rekordot ért el, 41,9 millió dollár tett ki. Az együttműködésben kiemelt szerepet kaphat a többi között a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az informatika, a robotika, a mesterséges intelligencia és a turizmus. Kedden, szeptember 8-án Alekszandr Vučić szerb elnök ünnepélyes keretek között fogadja Üzbegisztán elnökét, aki hivatalos látogatásra érkezik Szerbiába. Október 1-től fogadhatja az utasokat az új vasúti megállóhely Újvidéken, a Pirosi út mentén, jelentette ki Zsárko Mityin. Újvidék polgármestere szerint a szerbiai vasúti infrastruktúra a következő 10-15 napban befejezi a megállóhely építését. A korszerű létesítményhez mintegy 150 parkolóhely, kerékpártároló és kerékpárút is tartozik majd. A városvezetés szerint az új megállóhely megnyitása jelentősen tehermentesítheti a péterváradi vasútállomást, amelyet jelenleg az újvidéki pályaudvar helyett használnak. Az újvidéki vasútállomás az előtető 2024. november 1-i halálos áldozatokat követelő leomlása óta zárva tart. A szakértők jelenleg az épület állapotának felmérését és megerősítését javasolják, hogy az állomás egy része ismét megnyitható legyen. Ehhez azonban továbbra is a bíróság engedélyére várnak. Eltemették Ratko Mladićot, a népirtásért és más háborús bűncselekményekért elítélt boszniai szerb tábornokot a Topcsideri temetőben helyezték, abba a sírboltban, amelyben lánya Ana is fekszik. Ratko Mladić a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka augusztus 27-én hunyt el Hágában, ahol életfogytiglani börtönbüntetését töltötte. A pere 2012-ben kezdődött, elsőfokú ítéletet 2017-ben hoztak ellene. Népirtás büntettében találták bűnösnek a szrebrenicai mészárlás miatt, amelynek során több mint 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg. Emellett elítélték a Szarajevó ostroma alatt a polgári lakosság ellen elkövetett terrorcselekmények miatt is. Ebben a több éves ostromban több mint 11500 ember vesztette életét. Mladićot jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a II. Világháború utáni Európa egyik legsúlyosabb bűncselekmény sorozata miatt. Mladić földi maradványait csütörtökön a szerb kormány repülőgépével szállították haza. Megkezdődött a Palicsi Bagolyvár felújítása. A több mint 130 éves műemléki jelentőségű épület az egykori palicsi olimpiai játékokhoz és Vermes Lajos nevéhez kapcsolódik. Az elmúlt évtizedekben állapota jelentősen leromlott, most azonban megkezdődött a rekonstrukciója. A 4 hónapon át tartó munkálatok során elsősorban az épület külső része újul meg. Dudás Dániel a mikrofonnál.
0: Megkezdődött Palics egyik ikonikus épületének, a Bagolyvárnak a felújítása. A tópart közelében álló jellegzetes épület szorosan kapcsolódik Vermes Lajos nevéhez, és a Palics történetében egykor rendkívül fontos szerepet betöltő sportélethez. A Bagolyvár az 1890-es évek elején Bermes Lajos sportkomplexumának részeként épült, és az ideérkező sportolók elszállásolására szolgált. A magas, keskeny épület az akkor divatosnak számító svájci stílusban készült, gazdag fadíszítésekkel és zsolnai cserepekkel. Az épület állapota azonban az elmúlt években jelentősen leromlott. A jelenlegi munkálatok során a tervek szerint 120 nap alatt elsősorban az épület külső része újul meg. Mivel a Bagolyvár műemlékvédelem alatt áll, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet végzi a felügyeletet. A felújítás minden lépését követik. Grübics Ludasi Adél, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet építészmérnöke.
2: Itt egy átfogó rekonstrukció fog véghez menni, tehát a tetőt is, a falakat is, valamint az enteriőrt is felújítják, meg hát az összes homlokzati elemet, hogy így mondjam, meg az összes tetőelemet. Ez egy kisméretű épület, ugye alaprajzban, három emelettel, viszont azért egy egyedi. Úgyhogy hát ami a jellegzetessége, az mindenképpen a tető. Ide vissza fognak kerülni az eredeti zsolnai cserepek, valamint, vagyis nem az eredetiek fognak visszakerülni, hanem eredetileg is zsolnai cserép volt. Utána volt egy olyan pillanat, amikor lecserélték ezekre az Eternit lapokra, és most vissza fog kerülni a cserép.
0: A felújításra a tartományi költségvetésből tavaly 55 millió dinárt biztosítottak. A közbeszerzési eljárást követően a munkálatokat a Szabadkai Jumol Kft. Végzi. A szerződés értéke áfa nélkül mintegy 43,6 millió dinár. A tervek szerint a munkálatok még az év végéig befejeződhetnek. Felmerülhet viszont a kérdés, hogy milyen szerepet kap majd a megújult épület a jövőben. Guli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
7: Egy sporttörténeti múzeumot szeretnénk oda, abba az épületbe. Nagyon egyedi a beosztás az épületnek, tehát mondjuk korszerű tartalmaknak, akár vendéglátóipari egységnek nem felel meg, nem tudna eleget tenni. A szakemberekkel beszélgetve egy egyedi sporttörténeti múzeumot, ami mesél úgy a Vermes Lajosról, úgy a palicsi sportjátékokról, vagy a szabadkai sportolókról, a szabadkai olimpikonokról, arra viszont ki tudnánk alakítani egy olyan kiállítást, ami érdekes fiataloknak is, idősebbeknek is, lehet az interaktív is, régi tárgyakkal, új technológiákkal, úgyhogy remélem, hogy egy nagyon érdekes tartalom lesz a jövőben Palicson.
0: Góli Csilla elmondta továbbá, hogy bár az épület eredeti tervei nincsenek meg, a szakemberek számos kutatást végeztek annak érdekében, hogy a kivitelező a Bagolyvár eredeti kinézetéhez hűen valósítsa meg a rekonstrukciót.
3: A pontos idő 16 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Vidáman búcsúztatták a nyarat Kishegyesen. A TSC ma a belgrádi Vozsdovác vendégeként lép pályára. Jönnek a részletek. Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka Magyarországon. A parlament hétfői ülésén több fontos témáról is tárgyalnak. Többek között napirenden van a média tanács új vezetését jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása is. A képviselők emellett tárgyalják a vármegye és főispán elnevezések megszüntetését is. A tervek alapján ismét a megye, illetve a kormány megbízott megnevezést használnák. Változhat a miniszterelnök illetmény is. Ha a kormányfő országgyűlési képviselő is, akkor a jelenlegi bruttó 3,8 millió forint helyett körülbelül 2,5 millió forintra csökkenhet a havi fizetése. A parlament emellett a házszabály módosításáról is tárgyal, az őszi ülésszakban pedig a kormány tervei szerint összesen 83 előterjesztést fogadhatnak el decemberig. Szélső jobboldali párt nyerte a választást a németországi Sachsen-Anhalt tartományban. Az Alternatíva Németországért, vagyis az AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg, ezzel jócskán megduplázta 2021-es eredményét, amikor 20,8%-ot ért el. A választáson kiemelkedően magas, 77,8%-os volt a részvétel, ami történelmi szintnek számít Sachsen-Anhaltban. A győzelemnek azért azért is nagy jelentősége van, mert az AfD most először nyert tartományi választást Németországban, országszerte pedig ez az eddigi legjobb eredményük. Az euroszkeptikus bevándorlás ellenes AfD ugyanakkor nem tud egyedül kormányt alakítani. 83 mandátumból 39-et szerzett, az abszolút többséghez pedig 42 kell. A többi párt pedig továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel, így a kormány alakítás komoly politikai padhelyzetet okozhat. Több mint 100 gyerek, szülő és nagyszülő búcsúztatta együtt a vakációt vasárnap délután Kishegyesen. A Nők Kishegyesi Fórumának rendezvényén a Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület és a Vöröskereszt Községi Szervezete mellett más civil szervezeteket is bevontak az esemény lebonyolításába. Paracki László és Mecserik Anita riportja.
4: Gyerekzsivajtól volt hangos a hétvégén a kishegyesi Hegyalja utca. A löszfal tövében a tűzoltó autóba is be lehetett ülni, vagy gyurmázni, lisztezni, bekapcsolódni az ügyességi játékokba. Emellett lufi hajtogató művész is várta a gyerekeket. Bakorek Véda.
8: Mi zajlott itt az imént?
9: Azt, hogy varázsoltak, meg az én borítékomban nem volt semmi, és végül húztam egy kártyát, és pont ugyanaz volt az acskóban is, meg a lufi hajtogatást tetszett a legjobban.
4: A nyári élmények is felevelenedtek a nyárbúcsúztató programon, miközben óriás buborékot fújhattak a gyerekek, vagy éppen vizet pumpálhattak a tűzoltók segítségével. Dudás Viktória.
8: Mi történt a színpadon? Láttuk, hogy asszisztens voltál.
10: Egy bűvészkedtünk, meg egyben lufit hajtogattunk, meg kidurrant a lufi, de rám lettek mérgesek, de is én csináltam.
4: Kormos Bence, kishegyesi apukának is tetszettek a foglalkozások.
11: Minden rendezvényre kijövünk, amit a Dombos-Ferencen megszerveznek. Nekünk ez a családi összejövetel. Általában ilyenkor készülünk egy kis hideg itallal, gyerekeknek üdítővel, és mindig megkóstoljuk a helyi finomságokat.
4: Ez a nap a gyerekekről szól. Az iskola kezdés utáni első hétvégén még kijátszhatták magukat, még egy élményt szerezhettek, mondta Zsidai Erzsébet, a Nők Kishegyesi Fórumának elnöke. Kiemelte, a programokra a legkisebbeket és az idősebbeket is várják, és a tábortűz sem marad el.
12: Ezen a programon, amit minden évben szervezünk, most már 20 éve, úgy mondjam, elsősorban a kishegyesi civil szervezetek, egyesületek és még intézmények is részt vesznek. Valójában a Maronka Károly Tűzoltó Egyesület van kint, kint van a Vöröskereszt, kint van a kishegyesi könyvtár, tehát a Női Fórum önkéntesei készítettek játékokat. Szabó Henriettának a népi játékai vannak kint, van óriás buborék, van a Vöröskereszt, kint van a kishegyesi könyvtár, tehát a Női Fórum önként.

0: másodosztály hetedik fordulójában a TSC labdarúgó csapata. Nenád Milliás vezetőedző elmondta, hogy a legutóbbi hazai döntetlent követően 3 ponttal szeretne hazatérni. A tréner ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Vosdovác az előző 2 mérkőzésén javuló formát mutatott, így a topolyaiakra várhatóan nehéz feladat vár. A TSC 4 fordulót követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel továbbra is veretlen a ligában. A mai találkozó 18 órakor kezdődik.
1: Láttam a 2 utolsó meccsüket, jött hozzájuk több új játékos is, pont ezen a 2 meccsen. Azóta beilleszkedtek, mondtam is, hogy fordulóról fordulóra mindenki jobb lesz, hiszen több helyre is később jöttek játékosok. Egy jó csapatról van szó, mozgékonyak, gyorsak a támadásban, tudják, hogy mit csinálnak, hogy mit akarnak, nem lesz könnyű meccs. Igaz, hogy rosszul kezdték a szezont, de az utóbbi 2 meccsen feljavultak. Véleményem szerint mi is, habár az eredmények ezt nem támasztják alá, a győzelmek, de jobban játszunk és felkészülten várjuk a meccset.
0: Holnap este elrajtolnak a labdarúgó bajnokok ligája küzdelmei. Az új szezont rögtön egy magyar és szerb szempontból is érdekes együttes, az AEK Atén nyitja meg a LASK ellen 18:45-kor. A görög csapatot a szerb tréner Marko Nikolić juttatta be az európai elitbe, a csapatnak pedig további 2 honfitársa, Luka Jović és Mijat Gacinović is a tagja. Mellettük 2 magyar játékos is erősíti az AEK együttesét, a bomba formában lévő Varga Barnabás és Vitális Milán. A keddi játéknap talán leginkább várt mérkőzése a Real Madrid és az Inter összecsapása lesz 21 órától, de a Porto, Manchester City, illetve a Borussia Dortmund és a Villarreal mérkőzése is hozhat izgalmakat. A liga szakasz meccseit szerdán és csütörtökön is élvezhetik majd a szurkolók. A pontos idő 16 óra 20 perc, híradónkat hallották.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 27 fok van, kedden is friss lesz a reggel, 12 fokra csökken a hőmérséklet, kezdetben lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható, a csúcs hőmérséklet 32 fok körül alakul. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Bíró Tamara érkezik friss hírekkel. A viszonthallásra!
3: Mi házhoz visszük a híreket.
4: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
7: Hölgyeim és uraim!
8: Magyar sláger a 90-es évekből. Itt
9: az SMR-ben.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: Ajánló következik.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász zenekar, szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Legendás előadók. Emlékezetes dalai.
2: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Ne állítson az állomáskeresőn! 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori amforaklubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
0: Rádió Diszkó.
3: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben a kis Manóval indulunk iskolába, hát ha így nektek is könnyebb lesz a suli kezdés. Fogadjátok szeretettel! Cinca Katica, kis Manó iskolába indul. Volt egyszer egy eleven mindenre kíváncsi kis Manó. Ő volt a legeslegkisebb kis Manó a Manó családban. Szülei és testvérei nagy szeretettel és törődéssel vették körül. Otthonuk a szép manóvölgy tel is tele volt virágokkal. A kis patak fölött mind meg annyi híd ívelt át, körös körül pedig tarka pillangók és szivárvány szárnyú szitakötők repdestek. Nőtt, növekedett kis manó, és mikor elég nagy lett, mint minden rendes manó gyereket, őt is beíratták a manóiskolába. Szülei lázasan készülődtek, megvettek mindent, ami a tudományhoz kell. 20 darab bükkmakkot a számoláshoz, 2 fácántollat az íráshoz, 5 lapulevelet, hogy legyen mibe írni, hancsból font tarisznyát, s még ki tudja mi mindent. A leendő kisdiákot kiokosították, hogyan kell illedelmesen viselkedni, és bátorították, hogy egyáltalán nem kell félni. Kis Manó csak kacagott szülei búzgóságán, vidáman kergette a pillangókat, gyűjtögette a szép kavicsokat továbbra is. Messze van még az aranyszínű ősz, jó anyám, ráér még az okítás, jó apám. Elérkezett a ragyogó nyár vége. Holnap lesz a nagy nap, gyermekem, aludj nagyot, hogy kipihenten érkezz az iskolába, búcsúzott este Manó mama kis Manótól. Jó, jó, ásított egy hatalmasat ő, azzal lehunyta a szemét. A következő pillanatban már nyitotta is kerekre. Ugye elkísérsz? Természetesen. Akkor jó, hunyta le újra. Nem lesz nehéz a tudomány, anyukám? Ült fel hirtelen a Manó. Ha odafigyelsz, akkor nem, mosolyodott el az anyja, s gyöngéden lefektette. Odafigyelek, motyogta, s végre elszenderedett. Még a kakas elsőt sem kukorintott, mikor a Manó gyerek kipattant az ágyból, s szaladt a szüleihez. Anya, apa, elkések, keljetek fel! Már fütyült a rigó az első tanórára, hallottam! Jaj, tehogy is, kicsim! Az a csologány volt. Búj csak vissza hamar az ágyacskádba, s szunyókálj tovább! Ölelte meg álmosan Manó papa. Á, de én már egyáltalán nem vagyok álmos. Én akarok az első lenni az iskolában. Menjünk már! A manószülők megadóan kászálódtak ki a puha paplan alól, iszogatták reggeli nektárjukat, ez alatt gyermekük ott téblábolt körülöttük, és kifogyhatatlanul kérdezgette őket.
1: És ott is lesz játék? És nehéz lesz leírni a P betűt? De hiszen én még nem is tudok írni. És nem lesz nehéz a számolás? És különben is a jobb meg a bal csápomat folyton összekeverem, és hogy menjek így iskolába, még annyi mindent nem tudok.
0: Sírta el magát végül. Látod, látod, egész nyáról nem értél rá, nem tudtunk veled beszélgetni. A pillangók meg a szitakötők jobban értekeltek. Nem lesz semmi baj, csak csitúj kincsem. Most már viszont tényleg mennünk kell, ha nem akarsz elkésni, törölgette Manó mama kis Manó könnyeit. Aki hüppögve akasztotta nyakába a hánctarisznyát, kézen fogta anyját, s lehajtott fejjel elindult a Manó iskolába. A kapuban már várta őket a tanítónéni. Hát te, miért lógatod az orrodat? mosolyodott el, s felemelte az új diák fejecskéjét az állánál fogva. Kismanó félénken felnézett, s még a szája is tátva maradt a nagy, erős csodálkozástól. Bizony, mert a tanítónéni egy igazi tündér volt. Csillogó szeméből olyan jóság sugárzott, hogy egyszeriben elfelejtette minden félelmét. Cuppanós csókkal búcsúzott anyjától, s boldogan lépett be az iskola kapuján. Tudta, hogy csupa csoda várja odabenn, hisz a tanítónéni egy igazi tündér.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, a mai mesében Kismanóval indultunk iskolába. Ebben a hónapban mások is megkezdik a sulit, a Kismanó után Marci, és szoknyához nőtt Katinka is megszereti az iskolát. Hogy hogyan? A következő hetekben megtudhatjátok, de addig is legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Nálunk a régiságokat sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exjú slágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jú slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Mi szeretjük a retro zenéket.
3: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
0: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallod engem?
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből a
1: következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.
3: Miami, South Beach, bringing the heat,

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem. Ez egy ilyen dolog.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
2: Minden idők legnagyobb exjus lágerei
3: nálunk szólnak. Ez a

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.
1: Emotívna minirán, amirán.